0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: Mémelés. Manga faszi középen, vagy ilyen olyasmilyen kartún, oké.
2: És rácsodálkozik egy lepkére. Aha. Örömmel, és itt a mémben a manga faszi megtestesíti a szülőket, és a pillangó pedig, most így lefordítva, igen, hogy a mentális betegség klasszikus
1: jelei,
2: és hogy ez a lustaság?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
1: So, 3, 2, 1, go!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Radio Capitao.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsún.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún.
2: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
2: Tekfelhő ajánló.

0: ez a lamecsú hangja.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: A Macsó Rádiót az Ital Műhely szponzorálja.
1: Ez itt a Macsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pipás Pista, férfiként. Pipás a nagyszüleitől örökölt tanyán élt magányosan. Igen erős testalkata és ereje miatt a környéken híres és hírhet volt, a helyi kutyakaparó csárdában külön asztala volt, és a monda szerint sok férfit egy kézzel földhöz vágott. A környékbeli gazdák szívesen alkalmazták napszámosként hihetetlen teherbírása miatt, elmondások szerint kétszer annyit tudott dolgozni, mint mások. Egy gazdasszony név szerint Pampuskáné a csárdában megkereste Pistát, és azt kérte tőle, hogy a sógorát Dobák Antalt ölje meg, mert a felesége nyűgnek tartja, egészsége rossz, gyermeket nemzeni nem tud, és egy fiatalabb béreslegény tetszett meg az asszonynak, így a férje csak útban van. A nemváltás motivációi csak részben ismertek, saját elmondása szerint a magasabb napszám reményében öltözött férfi.
2: Lamacsú Rádió.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
4: Mémelés. Egy fickó nagybőgőzik, és így a feje látszik csak, meg a nagybőgőnek a nyaka.
2: És oda van írva.
4: Hogy jazz music stops. És a címe a képnek Dude, cancer is so easy to beat. I'm already at stage 4.
5: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
0: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dalmat

0: Lamacsun!
1: Lamacsun Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnám és Wales nemzeti himnuszait. Egyszerre.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lahmacun Rádió. Lahmacun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.

0: A Macsó Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16...

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Hello, hello Magyarország, ez itt a String Theory, a tenisz magazin, Lórival és Petivel, és a vendég...
1: Szabó Gábor.
0: Mennyire fedjünk föl? Gergő, Gergely, mehet vezetéknév is? Persze. Bevállalod? Beleállsz?
1: Persze.
0: Pápai Gergely, nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttél.
2: Az Y-os pápai.
0: Az Y-os, az arisztokrata.
1: Igen, van egy másik, valamilyen átlátszóval, nem tudom, hol valami.
2: Na tessék, tehát még át is, igen, át is mehetne a dolog, ugye át is hallható lenne, úgyhogy jó ez így.
0: Jó ez így?
2: Jó ez így, aha.
0: Jó, akkor
2: az Y-nál.
0: Akkor maradhat mindenki. A izék rendben vannak, a moderátorok, te meg én? Vagy...
2: Igen, igen.
0: ez a hetedik adás, ilyesmi, és egy... Ilyen kicsit az leírja, hogy perszónákat, tehát egy ilyen vendéges műsor lett ez a String Theory, és ilyen szerintem tök érdekes perszónákat hívunk, meg bocsánat, hogy így hogy egy ilyen most egy dobozolva vagy, egy personifikálva vagy, mert ugye minden ember egy perszóna végül is. Úgyhogy ezt hagyjuk is. Szóval te egy egyébként mérnök vagy, szóval kezdjük ott, és mindenki, aki valahogy ide bejön, az vagy tud teniszezni, vagy szereti a teniszt. Arra figyelni fogunk, hogy ez a kettő együtt ne teljesüljön? Ez lehetne egy ilyen arszpolitika, nem?
2: Hát, igen.
0: Lehetne. Igen. Csak azért, mert van egy
2: próbáljuk, én azt mondom, egyszer azért próbáljuk, hogy milyen az, aki tud is teniszezni, és ért is hozzá. Tehát, hogy ilyen nagy
0: egység. Ja, arra nem gondoltam, hogy aki tud teniszezni, az lehet, hogy mindig, tehát a szükségszerűen ért hozzá.
2: Nem feltétlenül.
0: Nem feltétlenül, mi? Aha. Nem. De valószínűleg,
2: mert aki tud teniszezni... Mert hogy tud róla beszélni, igen. Vagy nem tud reflektálni.
0: Meg hogy mérjük, hogy tud teniszezni.
2: Meg olyan szempontból reflektálni, mint ahogy mi szeretnénk, hogy reflektáljon, az meg egy más dolog.
0: Meg hogy mérjük azt, hogy tud valaki teniszezni? Mitől tud?
1: Hát el kell menni, azt meg kell nézni.
2: Hát figyelj, hogyha van valami...
0: Vagy volt ezerbe?
2: Volt-e valami rankingje, nem tudom, versenyzett.
0: Volt ezerbe, jaj.
1: Vitt volna a Real Madrid.
2: Ja, volt ezerbe, igen.
0: Micsoda?
1: Vitt volna a Real Madrid 2000-be, de...
0: Ja, ez a izé, a...
2: Ez klasszik, igen. Csak lesérültem, és tudod, nem, és nagyon rossz lett. És
0: vagy a tranzitív. Tehát mindenki ismer olyat, aki megverte a Tommy Haast. Van egy ilyen tézis, és akkor így véve, tehát érted, akkor így hoppolva mindenki tud teniszezni. Szóval a teniszfen, és... Szóval a teniszfen, hogy a teniszfen az érte a teniszhez, az megint egy másik filozofikus kérdés, de Gergő, te, tehát az nem túlzás azt mondani, hogy te tenisz barát vagy, ugye?
1: Abszolút, hát én szerintem talán az összes Djokovic meccset megnéztem, amit adnak a tévébe. Én nem tudom, egyszer rákattantam, tehát akkor kezdhetjük ezzel is, hogy miért gyukolok én a Djokovicnak. De egész úgy kezdődött, hogy meg 90-es évek elején elkezdtem kivágogatni a TV újságból az ilyen kis képeket. Nyilván akkor még nem játszottak, amit én csak néhány éves volt. Én néztem, hogy van egy hosszú hajú csávó, és nagyon vicces ruhákban van. André Agassinak hívták, és azt belagasztottam egy ilyen könyvbe, és akkor így nem csak őket, mint én Bud Spencer, meg ilyen hülyeségeket ragozgattam, mert szerettem mindent gyűjteni.
0: És hány éves voltál?
1: 90-valahányban volt. Azt tudom, hogy amire első
0: tenisz, szóval nem láttam, tegnap, tehát nem egy éve volt. Igen.
1: Michael Cheng és Pete Sampras meccset láttam, és emlékszem, hogy nagyon nem tetszett nekem a Sampras, hogy ott egyfolytában izzadt, mondjuk én is elfogadában izzadok, de hogy...
2: Akkor még nem izzadtál.
1: De akkor még nem izzadtam annyira, igen. És akkor valahogy így...
0: Mi ő izzadós volt a Sampras?
1: Nagyon, neki valami extra izzadt.
0: Tényleg.
1: Így húzta le ilyen
0: izzadt. Igen, na jó, de azért, mert nem volt csuklószorítója, meg fejpánytja.
2: Ez igaz. De a pólója ilyen nagyon
0: izzadt. Zidánosan?
2: Van erre valami. Pólóba jött le erre, ez nekem is rémik. Ugye ezek a nagy bő pólók voltak akkoriban divatosak, a 90-es években. Behozzáteszem. Szerintem az Agassi az tényleg egy ilyen, nem egy izadékony ember volt.
1: Igen, ő más volt, és kettő között volt a különbség, úgyhogy igen, nyáladzósnak hívtuk a Sampras-t, és akkor az Agassi volt, aki szimpatikus volt, hát mindenféle idióta ruhák voltak rajta, azt tetszett, és egy ilyen gyerekként nekem csak annyi volt, hogy de jól néz ki, és akkor lukkoljunk neki. Úgyhogy egész így kezdődött, és akkor ilyen szakmai alapon kezdtem drukkolni, emiatt az Agassinek, mikor láttam a meccseket. Úgyhogy így történt, hogy aztán az összes Agassi meccset, amit lehetett, azt megnéztem. Emlékszem, mentem be így.
2: Nem, ez így kezdődik szerintem, nem? Szóval, hogy kell valami...
0: És akkor a Djokovic híd az, hogy... Az
1: igen,
0: nem...
1: igen, azt a szép lassan, ugye, amikor Agassinak már lefele ment a szekér, akkor jött fel a Federer, és nekem ő sem volt szimpatikus, meg nagyon hülyére ajnározták, és mondom, én just se fogok neki drukkolni, akkor is. Tehát én egyszer választok egy embert, akkor kitartok mellett, tehát most is a Milánra drukkolok, de hát minek? Szóval, hogy én így voltam vele, hogy nekem a Federer nem tetszik, és akkor jött még a Nadal is, meg még kevésbé se tetszett, és akkor úgy tetszett, hogy az Andy Murray, meg a Djokovic, hogy jöttek fölfele, mondom, ez a két srác, ez sokkal szimpatikusabb, tehát, hogy így mindig valahogy így nehéz útjuk volt, hogy át kellett legalább az egyiküket rágni magukat, ahhoz eljussanak a döntőig, tehát, hogy a Nadalt meg kellett venni, utána a döntőbe játszassál a Federerre egy idő után, és akkor ezzel mindig valahogy elbuktak egy darabig, de olyan, ami ilyen népmesei hősként lehetett.
2: Most nem egy ilyen, nem tudom, ilyen személyiségtesztként, de hogy vagy van benned egy ilyen, hogy akkor az underdognak, mert ez picit ez a...
1: Van bennem, biztos.
2: Hogy mindig az underdogot választod?
1: Igen, ilyen lehet. Meg...
2: Mert olyat, tehát őszintén szóval én most nagyon örülök, hogy találkozom egy Djokovic fannal, mert én nem találkoztam még nagyon.
1: Még gondoltam, hogy ez egy ilyen ritka faj.
2: Tehát tulajdonképpen ez már... Ez
0: mondjuk te azzá lettél, szóval itt van egy ilyen...
2: Ezt akartam mondani, hogy én most majd bevallom, hogy én most neki fogok szurkolni a Wimbledonban, ami egyszerűen furcsa, hogy egy ilyen mondat elhagyja a számot, de hogy tényleg, na, aha. Bocsánat.
1: Igen, én is öregkorán is megszerettem a Federert, úgy voltam vele, hogy akkor... nyerje meg, nem tudom, amikor éppen a Djokovicnak voltak ilyen problémái 2016-17 táján, akkor nagyot ment még egyszer az öreg, és akkor én is nagyon drukkoltam neki, meg utána is, meg előtte is, hogy akkor megtanultam tisztelni, vagy nem tudom, így az idős korára. Meg...
0: Figyeljetek, ez most egy ilyen kicsit egy ilyen gót nosztalgiába mentünk át, kéretlenül, erre, hát úgy kéretlenül, vagy hogy mondjam, tervezetlenül, ami egyébként mindig valid téma, tehát a GOAT téma az mindig valid, és kicsit szóljunk a nyitó trackről, mert a minden igaz, és picit ilyen skizó, hogy most minden igaz azok, hogy volt-e nyitó track, vagy sem, ennek megvannak a médiatechnikai okai, de minden igaz,
1: Martin
0: Solveig szólt, amit te kértél, te hoztad, nagyon köszönöm én is, lehet, hogy Lóri, te is köszönöd, azt nem tudom, de hogy ezt így visszahoztad a tudatba, vagy nekem lehet, hogy még az is lehet, hogy Susan bele hoztad a tudatomba ezt a videót, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy csak amnézia, vagy valahogy így lekerült így a, nem tudom, kitörlődött. Mindenesetre Martin Solveig és Dragonet számáról van szó, 2011-et írunk.
2: Fit Bob Sinclair, nem?
1: Így van.
0: És Fit Bob, igen, Bob Sinclair az egy másik ilyen French hero, és akkor ők ketten, nézzétek meg, egy karosz meccset játszanak, és ott is megjelenik a Djokovic úr.
1: Két hősöm, mert a Monfils, két, a másik. Monfils
0: és Djokovic feltűnik. Egy elképesztően boomer termék, így most, szerintem akkor is nem. Tehát ez, hogy akkor se lehetett ez már egy G, tehát már akkor is ilyen cringe dolognak, vagy nem tudom. De most szerintem amúgy, tehát most így 20-26-ban nagyon szórakoztató.
2: Annyira nem, mert az egy kevés ilyen tenisz zene van, vagy ilyen, nem tudom.
0: Úgy értve,
2: hogy a Roland Garroshoz kötődik, hát
0: végülis... Jó, de ez a match, ez az, hogy néz a csaj, aki bejön neked, és akkor ott egy ráturbózol, és aztán meglátod, hogy...
2: Jó, de kicsit az én ironikusom van ez megmutatva. Szóval mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg a klipet.
0: És döntsétek-e, hogy ebben mennyi
2: van
0: az irónia.
2: Van egyfajta játékosság, szerintem van irónia, meg a karakterek is, hogy ilyen kis szerencsétlenek, tehát hogy ilyen kis bénák.
0: Hát igen, jó, tehát jó ember vagy, a jó ember az a rosszba is jó, tehát, de nem, tényleg biztos, hogy azért ez egy finomabb termék. Ami
2: én se látom már finomnak most egyébként, tehát hogy valószínűleg akkor még úgy nagyjából ülhetett, de...
0: Igen, tehát ez is egy sok réteg van itt, hogy most 11, igen.
2: Volt, 15,
0: arra mindjárt visszatérünk, hogy mikor volt, csak még annyit, hogy amit én mindenképpen elismernék ebben a termékben, hogy tenisz játékilag korrektül van összerakva, nem? Tehát ez a két faszi lehet, hogy tényleg együtt mondjuk egy ideje már játszanak, meg a Solveig most ennek kapcsán, hogy elküldte nekem ezt a gemet, láttam, hogy ő talán ott is volt a Monfils búcsúztatáson, és ő, vagy nem tudom, valószínűleg ott volt a stadionban, de ha nem is, Instán osztott ilyen, nem osztott, hanem posztolt egy olyat, hogy kösz az óriási...
2: Valószínűleg ők csinálták.
0: Igen.
2: Viszont kérdezzük meg a szakértőnket, hogy neki milyen érzéseket, értem, nem tudom, milyen értelmezéseket hozott elő ez a...
1: Aha. Én nem vagyok bölcsész, úgyhogy nem fog mélylélektalma belemenni.
0: Tehát, hogy kapja egy mankó kérdést, te is válaszolsz, Lóri, csak nem tudom, hogy meg tudtad-e állni, hogy meg ne nézd, de hogy 11, tehát téged direkt nem vontunk be. 2011, ugye most ez az adás szezonálisan egy Garrosz és Wimbledon közötti ilyen teniszvilágért, nem tudom, helyzetjelentés egy picit. A kérdés az 11, mi történt a Garroszon, mondjuk a döntő elég, meg a Wimbledon döntő, hogy van-e rekollekció.
1: 2011, hát nyilván Garroszon biztosan Nadal nyert. nem mert mellé lőni.
0: Korrekt.
1: És Wimbledonban, hát akkor szerintem lehet, hogy azt már a Djokovic nyerte.
0: Jó vagy. Ezért vagy itt. Szóval én ezt nem, tehát ezt nem így tudom így csuklóból, mint te, hanem megnéztem. Valóban a Rafa nyert, a Federert verte 4-ben.
2: Ugye volt egy híres negyed döntője a Djokovic-sal, ami ugye gyakorlatilag az volt a mondás, akkor már szerintem legalább 6-szor vagy 7-szer verte meg a Nadalt 2011-ben, ez a nagy áttörésébe, és ott a negyed döntőben a Federer állítja meg egy szerintem a valahol legjobb, talán szerintem egyik legjobb salakos játékával, és biztos, hogy a legjobb Roland Garros meccsével 5-szetben. Nézzétek vissza a ilyen highlightjait, tehát olyan egykezes, volt egy nagyon híres ilyen egykezes fonákja, amit így visszatett egyenesbe, amivel gyakorlatilag ott eldőlt a meccs. Mondjuk így visszapöckölte, droppolta, egy ilyen hatalmasat játszott, és gyakorlatilag azt nem mondom, lejátszotta a Djokovicot, mert nagyon jól játszott a Djokovic, de a Federer nyert a végén.
0: Került a döntőbe.
2: Igen, és volt egy ilyen mondás utólag, hogy ha nyer ott a Djokovic, akkor a Djokovic nyeri a Roland Garrost, és lehet, hogy az egész Nadal éra hamarabb leáldozik, vagy le tud áldozni, vagy a fene tudja, persze, mert aztán ugye tudjuk, hogy máshogy alakult az élet, de hogy meg nincs is értelme ennek, de hogy úgy ez egy fontos forduló volt, hogy így tulajdonképpen azért a Djokovicnak azt hiszem, hogy körülbelül vagy 70 és 80 közé teszem azt a meccs számát, amit nyert ebben az évben, valahol volt legtöbbet, és ez volt az a kevés vereség, amit ott elszenvedett. Kiegészítem.
1: Köszi. Ez nem volt.
0: Nekem se volt már, meg ez nagyon-nagyon érdekes, mármint jó fullos adalék, hogy akkor ez ugye a Federerről ez egy ilyen alapvetés, hogy ő azért ott salakon azért szenvedőse volt, egy Garrosza van, és akkor itt meg történt egy olyan, hogy igazából ilyen Grand Slam győztes szinten játszott
2: abszolút,
0: ott.
2: Abszolút.
0: És akkor a Wimbledon pedig a Rafa ellen nyerte a Djokovic 11-be.
1: És ki volt az elődöntőbe? Még játszott a Federerrel, valahogy biztos. Mert akkor gondolom, az már olyan időszak volt, amikor a Murray is ott az első 4 volt. Tehát, hogy mindig ők játszották a elődöntőket 4-en. Az már szerintem talán az a korszak lehetett, de nincs nálam semmi.
0: Igen, nálam is kevés van, a professzor úr majd segít nekünk. Hogy ahhoz mit szólsz, Gergő, hogy az mindig egy ilyen, pláne hozzászoktunk ahhoz, lehet, hogy most már meg erről is szeretnélek majd titeket kérdezni, hogy mit gondoltok erről.
2: Hogy látom egyébként, tehát a Congától kapott ki egyébként 11-ben a Federer.
0: Uh-huh. Ja.
2: És Rafa pedig Andy Murray-t verte.
1: Aha.
2: És akkor Djokovic Congán, ugye Djokovic jutott túl, és akkor így.
0: Jó tippelti, hogy ott tólálkodott.
2: Elég fasza egy év lehetett, mert tök izgi, most így visszatekintve.
0: Hogy ugye új Grand Slam győztes van, ami a Big mondjuk 4 vagy 5 érában az egy ilyen volt így szökő évente volt egy vagy se. És akkor most egy másik éra van, és akkor itt is kiment a divatból ez az új Grand Slam győztes. És most úgy láztam győztes.
1: Én olvastam ezt is, hogy akkor most a Big Three van, vagy nem tudom, az Zverevben, és azért kicsit azért mosolyra görbült a szám, szóval azért nem gondolnám, de azért az óriási tett, hogy végül is sikerült végigmenni ezen az úton. Azok után, hogy a két fő esélyes kiesett, meg aztán Djokovicot is ide a Fonszéka eltakarította.
0: Ki volt a két fő esélyes?
1: Hát a két fő esélyes...
0: Jó, hogy az egyik első indult. De hogy szerinted lesz... akkor ez egy izé lesz, ki volt? Del Potro volt, ilyen van Van Slam Wonder, ugye?
1: Aha.
0: A Medvegyev egy is egyet is, nyert, nem?
1: Igen, egyet nyert. Djokovic ellen.
2: Szóval, hogy... Mondjad.
0: Mondhatod rá te is, hogy ki...
2: Egyszerűen az, tehát az, hogy tényleg a Zverev egy nagyon furcsa karakter minden szempontból szerintem, és szóval, hogy az, hogy most nyerni tudott, az kellett az, hogy tényleg mindenki eltűnt. Tehát, hogy, és még ezt a meccset is épp, hogy nyerte meg. Tehát, hogy valahogy egyszerűen az, hogy ő Roland Garrost nyerjen, vagy hogy egyáltalán Grand Slamet nyerjen, ez szerintem ez nem reális elvárás vele szemben. Nem azért, mert nincs meg a tenisze, egyszerűen nem, mint versenyző, szerintem ezt nem tudja ő ezt valahogy.
1: Passzív, nem? Nekem az az érzése, mindig így.
2: Én nekem is egyébként.
1: Bepasszívodik.
2: Igen, meg, tehát, hogy egyszerűen, most ha most ilyen tenisz technikai vagy szakma, vagy ilyen tenisz szakmailag nézzük, szerintem például a szervája nem tud mindig olyan lenni, ami, tehát sokszor a szervájával veszti el, tehát a, gyakorlatilag második szervája ilyen hihetetlen gyenge tud lenni, remegős, pontosan remegős, nem erős, nem tud játékba lenni, tehát hogy, és iszonyú hullámvölgyekben tud, tehát hogy két szetben ott megvan, ott tényleg mindenkit meg tud venni, de az, hogy ott egy ilyen ötszettesben szerintem, tehát hogy nem a Koboli van ott, hanem ez, hogy egy Fonszéka, akkor szerintem a Fonszéka megveri. Tehát, hogy aki egy... Most lehet, hogy a Fonszéka megint nem volt jó példa, de hogy valami nagyon agilis játékos. Egyébként a Kobolit se akarom leírni, csak...
0: Érdekes, hogy ezt mondjátok.
2: Szerintem a játékhoz képest a maximumát nyújtotta, most legalábbis. Tehát.
0: Most az, hogy ugye ő... Ez az ötödik Grand Slam döntője, ugye? Tehát ő volt négyszer... Én úgy 4 plusz 1, vagy lehet, hogy már a hatodik, én úgy emlékeztem, hogy 4-szer volt döntőben. És tényleg ez a passzív, nekem is ez volt vele a bajom, hogy passzív. Tehát amikor emlékszem arra a team az első döntőjére, a team Zverev, ott te védted meg, Lóri, szerintem jól védted meg, hogy akkor nem volt senki, vagy nem lehet, hogy a mással dumáltam erről, hogy akkor az egy szellem meccs volt, ugye az egy koronavírusos időszak volt, és hogy akkor azt hiszem, hogy igen, másra beszéltem erről, és akkor ez tényleg fair azt mondani, hogy amikor nincs ott senki, akkor tényleg, mert emlékszem, hogy az ilyen löbbölgetés volt az ötödik szett, tehát fostak mind a ketten ilyen maxra, volt, és igen. Borzalmas
2: közben izé... nagyon durván megsérült a team igazából.
0: Ja, a team meg izé volt, húzta a lábát, vagy nem tudom.
2: Játszott már.
0: És ott tényleg azt éreztem,
2: tehát az indokolt, hogy ott
0: ja, hogy ő alibizett. Jó, de az, hogy tényleg, amikor nincs ott íze a közönség, akkor tényleg lehet, hogy nem húzod meg azokat az extrákat.
2: Nem értek egyet, mert a Nadal és a Igaz. Djokovic fantasztikus.
0: Igen, játszott. Az egy kurva jó döntő volt a Garros.
2: Később a Garros döntő, vagy ugyanabban az évben, vagy egy évvel később.
0: Azért igazad van, ez egy jó kontra. Minden esetre én azt láttam, tehát a két fő kritika az Zvereven, hogy passzív, és hogy megremeg a szervája, én szerintem mind a kettőt tök jól meg tudta reparálni, és én azt látom, hogy tehát én úgy vagyok vele, hogy time will tell, hogy ő hogy most tényleg big 3 lesz-e vagy sem. Én szerintem nagyon, és azt se láttam, hogy igazából eltakarította az embereket maga elől úgy, hogy hogy szettet is elég vesztett, nem? Így a döntőig kb. És a Mensziket meg úgy lesimázta kb. Úgyhogy a Menszik meg ilyen brutál játékkal simázta Fonszekát. Szóval, hogy én azt láttam, hogy én azt érzem, hogy egy ilyen gép lett. Így darálja az embereket, kibaszott mélyen játszik, meg is húzza most már, nincs gyengéje. Hát a tavaly ősszel emlékeztek, hogy a Alcaraz miatt játszotta a indoor szezonban, nem is tudom hol, Párizsban vagy hol. Tehát olyan, hogy max kellett az Alcaraz, és akkor tényleg piken játszott a faszi. Úgyhogy nem tudom, én lehet, hogy valamit, de az is tény, hogy nem tudom, mikor Sinner meg simázta.
2: Mindig hullámzó a teljesítmény, tehát most megnéztem a statisztikát, a Sinnerrel 14 meccset játszottak, és 10-szer nyert a Sinner, és 4-szer a Zverev, és az elmúlt 9 meccsüket a Sinner nyerte. Tehát, hogy egy ilyen dominanciát, ha most ezt így egymás mellé tesszük, a Big 3-ból, akkor vagy Big 4-ből, hát ritkán volt, hogy valaki ennyire rossz lenne a statisztikája valamelyikkel szemben, tehát valahogy úgy, ez meg azt mutatja, hogy valahogy még sincs ott teljesen, tehát ez katasztrofális, ha nem nézed. A jelenkori legjobbal ezt tudja játszani. És ugye volt benne Grand Slam döntő, kétszettes meccs, mindenféle dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos, nem tudom, körülmények között borításon, nem mindegy.
0: Ja, let's see. Én a döntőt is úgy néztem, hogy ajándék.
2: Nekem ő nagyon nem az emberem, szóval, hogy nem csak a játéka miatt, hanem ezt az ő figuráját, ugye. Tehát és most ugye ez egy érdekes dolog, nem muszáj be belemennünk, a Szabó Gábornak volt két cikke is erről, hogy akkor az Zverevnek ez az ügye, ez mennyire releváns, mennyire nem. Én azért azt gondolom, hogy olyan szempontból az, hogy ez a csávó azért, tehát, hogy nem tudja lemosni azt a problémát, hogy tulajdonképpen nem vált felelősséget ezekben az ügyekben. Ugye itt arról van szó, hogy két barátnő és az a kapcsolatombeli erőszakkal vádolt őt meg. Ugye mivel nem jutott tárgyalásig ugye egyik ügy sem.
1: Megegyeztek, nem?
2: Ez egyik esetben megegyeztek, a másikat végül is ejtette, vagy valami hasonló volt. De azért ez, hogy mondjam, olyan véletlenül nem történnek ilyen dolgok. Tehát, hogy... és nyilván nem arról van szó, hogy és egyáltalán nem ezt akarom mondani, hogy akkor valakit örökre el kell tiltani, meg nem tudom, közhivatalt, meg neked szerepel, nem tudom. Viszont ha nem vállalod a felelősséget, tehát ha te kiállsz és azt mondod, hogy az meg elcsesztem, csináltam hülyeséget, vagy van egy per, ahol ez valahogy így, nem is kell ezt kimondani, hanem van egy ítélet, amiben van egy felelősségre vonás,
0: de várjál, akkor ez lehet szerintem tisztelt. Ez bizonyítva van, vagy nincs bizonyítva? Én nem követtem.
2: Tehát tanúvallomás van erről, vagy nem tudom, tehát vád van. De mondjuk kettő, tehát hogy...
0: Jó, hát nem tudom, nem erre szokták mondani, minek a védelme?
1: Ártatlan.
2: Nem, az akkor lenne, hogyha per lett volna ebből. Tehát, hogy ez így szerintem nem. Tehát sose lesz ebből, sose tudja ezt lemosni ezáltal.
0: Na jó, de azért nem lett per, mert a másik fél is azt mondta, hogy jó, akkor megdumáljuk pénzbe.
2: Hát eszméletlen összeget fizetett.
0: Na jó, de hogyha a másik fél azt mondja, hogy...
2: Ez teljesen mindegy. Hogyam, de az egyetemes, itt nem tehát a másikkal szembeni okozott kár, nem csak erről van szó, hanem itt általánosan egy...
0: Értem, csak mi van, tehát hogyha most ördög ügyvédéznénk, aztán tényleg ezt valahogy zárjuk karanténba ezt, mert ez valószínűleg messzire visz, de hogy ördög ügyvédje mondhatja azt, hogy na jó, hát lehet az, hogy két csajzé ki akarja használni a helyzetet, tehát lehetne ez, elméleti lehetőség van erre, nem?
2: Van, de hát hogyha így lett volna, akkor miért nem vállalta a pert?
0: Ja, akkor miért adott pénzt? Mert az vagy mind a kettőnek pénzt adott, vagy mi?
2: Nem,
0: vagy
2: az van? Egyik esetről nem tudok, a másik esetben pénzt adott. A gyerekének az anyja is.
0: Ja, értem, és akkor azt mondod, hogy ez eléggé az irányba, vagy azt sejteti, hogy vaj van a füle mögött, mert különben nem mondaná azt, hogy itt van egy rakat pénz.
2: Azt.
0: Aha. Ja, hát ez fair to say.
1: Nem tudom, hogy most mennyire kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire jó játékos vagy, érted, hogy én nem tudom, hogy a Szabó Gábor miért rúgózik ezen, pláne, hogy két cikket is.
2: Ebbe igazad van, viszont például az, hogy megnéztem, hogy milyen a komment erdő, ami alatta van, és gyakorlatilag csak ilyen áldozathibáztató megszólások vannak. Tehát, hogy minek ment oda, miért volt izé, biztos, hogy csak pénzt akartak. Egészen vállalhatatlan egyébként. Tehát valahogy számomra úgy leképez valamit arról, hogy Magyarországon ennek az ügyeknek a kezdés. És nem azért mondom, mert én ennek van óriási bajnoka lennék, de van egy érzékenységem erre, hogy azért ez furi. Vagy hát tényleg, amit az emberek reagálnak erre, azt szerintem teljesen vállalhatatlan. És azért ebben vannak precedensek Magyarországon, tehát az, hogy mondjuk hogyan tekintünk a sportolóra, ő milyen szereplője a társadalmunknak, milyen értéket ruházunk rá, ebben ugye nyilván nem a vádló, vagy a, mondjam, a itt a a szenvedő alany mellé fognak állni az emberek, hanem azt mondják, hogy a sport változ animus. Bocsánat, például volt egy a Pásztor István vállalkozott kézlabdázónak volt egy ügye, egy 80...
1: Motorbaleset?
2: Motorbaleset 80 körüli éves bácsit ütött el, gyorsanhajtással és jártán. Uh-huh. Végül kapott, tehát elítélték, de aztán felfüggesztette.
1: Meg is halt.
2: Ha. És felfüggesztették, végül elengedték őt egyébként, és gyakorlatilag nem kell ülni a börtönben, nem volt börtönben. Uh-huh. Szóval ugye ez egy ilyen magyar társadalomról beszélünk, 16 év NER után. Én azt hiszem, hogy ez, na mindegy, szóval ez most már messzire vezet,
1: elnézést kérek. De ez még NER előtt volt, ez még nagyon régi cuccal, elnézem én is.
2: De az ítélethirdetés az nem, az, ja, igen, az a tízes, igen, tehát ez nem annyira régi sztória, amúgy, uh-huh. igen. De igen.
0: Jó, nem mondjuk mindegy, az, nem, hogy
2: tényleg a... most ez kicsit nagyobb...
0: Nem, amúgy, tehát ez izé, ez jó és mint rossz téma, úgy jó téma, hogy rossz téma, és fontos téma, és ha megvannak az infók, akkor erről lehet, meg fontos beszélni. Valószínűleg azért itt ugye van az a komment fal, ami kicsit egy magyar nép lelket kódolja, vagy így mutatja be, de az egész ügy ugye az nem egy magyar ügy, hanem nem. Nemzetközi, vagy inkább német jogi ügy, ugye? És az, hogy ott engedték ezt, tudom, hogy az volt, a nép, az igen. Egyik az biztos, hogy német, szerintem mind a kettő igen, német igen, ilyen igen, jogterület. Most ez meg megint tényleg nagyon mély kérdés, hogy miért engedi a jog az, hogy akkor ezt így meg lehessen állapodni peren kívül. Igen, meg ez, hogy ez is nem, amit te bedobtál, Gergő, hogy akkor külön választani a magánéletet és a sportteljesítményt, azt se tudom, az is egy bonyolult téma.
2: Ugye itt most azért még egy mondat csak, ugye azért az verte ki talán a biztosítékot, hogy ugye gyakorlatilag őt nem lehet kérdezni ebben az ügyben. Tehát, hogy most is volt a
0: Roland Garros,
2: Roland Garros, hogy ő erről nem válaszol, mert hogy így elmegy. Tehát, hogy azért ez így van lereagálva, azért ezt is tegyük hozzá. Szerintem akkor kerekítsük le. És menjünk át egy másik fontos kérdésre. Ti mennyire éreztétek, azt nem is tudom, hogy korszakváltónak, de hogy valami... Mégis igen, szóval mennyire éreztétek korszakváltónak ezt a Roland Garrost? Most nem az Zverev felől nézve, hanem negyed döntős szereplők, és nyilván itt esetben a korukra értem, és nem tudom. Tehát, szóval, hogy látszik-e már az, hogy milyen lesz a jövő tenisze ebből?
1: Hát azt nem tudom, hogy ki lesz a harmadik meg a negyedik, itt a két nagy mellett, tehát vagy a két új nagy mellett, úgymond. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a másik, vagy nem tudom, hogy kell mondani, másik, ugye? Másik. Aha, hogy például a másikbe bíztam, hogy ő lehet, meg ugye ez a Fonszéka gyerek. Én azt néztem a Djokovic meccsen, hogy na jó van, ezt most beárazzák, ezért gyorsan kétszett, és aztán utána szép lassan így láttam, hogy így elfogynak a ötletek, és ez a sász meg mindent beütött, nem tudom, tényleg, vele minden megvan, amiben az velebben nincs, vagy nem tudom, tehát hogy bevállal bármit, és úgy előtte volna magad, Djokovic is csak így nézett, hogy ilyeneket én szoktam, vagy nem tudom, de ő szokott ilyen borzósakat.
2: És rövidítések, mennyit igen. Rövidített, ja. Már bocsánat, szarán rövidítette a Djokovicot.
1: Ja, hát igen, tudta, hogy
2: tudta, hogy az nem,
1: nem fog.
0: De egyébként nagyon, most egy kicsit úgy olyan ilyen értetlenül állok azelőtt, hogy a Zverevet mennyire máshogy látjuk, mert emlékszem, amikor például a bokáját törte, igen. Hát akkor dominálta a Nadalt. Emlékeztek?
2: Abszolút.
0: Kurva jól játszott.
2: Azon a meccsen, igen, ez egy és borított meccsen, tehát hogy egy tetőt behúz, igen.
0: Szóval, hogy ez a...
2: Tetős meccsen, igen.
0: Na mindegy, let's see, mert most ez biztos, hogy ez egy ilyen, lehet egy ilyen gátszakadás.
2: Tudod, bocsánat, hogy most megint ezt effekt. Mondom, igaz, de a Dimitrov, ugye tavalyi Dimitrov
1: színere,
2: és akkor azt mondod, hogy hát ez is része a tenisznek, hogy nem töröd a bokádat, nem az ő hibája, de hogy basszus.
0: Ja, csak a, ja, az igen, és a Dimitrov tény, hogy nyert, nem tudom, VB döntőket, de
1: egyet, kettőt nyert.
0: Hogy... Igen, de hogy nem volt Grand Slam döntő közelébe sem. Lehet, hogy elődöntőben volt a Dimitrov, vagy nem tudom, de hogy azért kicsit alma körte, de let's see, szóval az mind, nem tudom, valid, hogy neki vannak ezek a gyengi, de én pont azt gondolom, hogy itt a Garros után itt lehet, hogy valami beérett, meglátjuk.
2: Szerintem azért nem, mert hogy például most is kikapott, és ez szerintem tipikus ilyen zverevi dolog.
0: Hát de hol kapott ki? Tehát, hogy, mármint, hogy melyik ponton és kitől szoros harmadik szedbe, tehát nem az, hogy összefos, nem szétes, nem esik szét.
2: Ez igaz, jó, oké. Jó, meg
0: és úgy, hogy megnyert egy Grand Slamet 11 héttel előtte.
2: Tudod, Nadal ezt vitte, tudod, szóval, hogy ezeket hozta.
0: Tehát... Nadal első indult Halléban. Ja, szerintem azért
2: mentte Halléban. De Queensben igen, és ott volt, hogy nyert. Minkor Queensben nyert, nyert.
0: Sokat nem ment Queensben.
2: De azért nem? Ment. De.
0: Igen?
2: De mindegy, jó.
0: Fia, egy héttel azután, de igaz, hogy ilyet, szóval, hogy azért láttunk már ilyet, csak most nem egy 20 pluszas Grand Slam bajnokot láttuk az Zverevben, én nem ezt mondom, tehát ért most a Nadal, meg a három ilyen faszi volt, aki ezeket beadta. Na, szóval igen, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mi, hogy mit látsz mit látunk a generáció váltásban, meg ilyen újak megérkezésében? Igen. Ja. Én még azt hoznám ide be, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a két 500-as füves versenyt, ugye a elő wimbledoni hetek, ugye az egyiket a
1: Tiafó
0: nyerte, a másikat meg a Cserundolo.
2: Igen, ez
0: hogy ez szerintetek, ez most egy jó vibe? Így a teniszre nézve? Tehát most így milyen az a kérdés, amit felírtunk, milyen egy ambiciózus tenisz szerető embernek most a hangulata, hogy ezek nem kicsit ilyen, nem tudom, egy ilyen jobb híján helyzet van most?
1: De abszolút. De hát, akkor is meg kell nyerni a meccseket, tehát, hogy akkor is be kell ütni a meccspontot, úgyhogy erre képes

0: Igen, ezeket megnyeri, igen, és őt meg nem.
1: Nem. Ja. Ez tök meglepő nekem.
0: Ja, persze, csak nem az van, mint... Tehát, hogy tényleg az van, hogy egy picit, mint hogy a női teniszben van az, hogy nem tudom, a
2: full kiszámíthatatlan?
0: Igen, tehát most hát föl kéne a Grand Slam győztesekhez sorolni az elmúlt 10 évből, akkor lenne, nem tudom, ott 40 név. És ez a kalandor tenisz látom most egy picit így ilyen mintázatban. Hogy is szokták mondani? Ez lehet, hogy ilyen nem is tudom, mi izmus, hogyha nincs, ki megy el, hogy cincognak az egerek? Szóval picit, hogy így...
2: Macska.
1: Ja, macska.
0: Macska, igen. Tehát, hogy így most így a macskák azok így, nem tudom, így lábukat törték, meg ez az amaz.
1: Én egyébként azt mondom, hogy és egy mondat csak, vagy így ezt így bedobom, hogy szerintem a füves szezon kezdete, ami nagyon rövid persze, az mindig hoz ilyen fekete lovaknak is hoz ilyen eredményeket, mert hogy annyira más, mint a korábbi, és annyira speciális játékot igényel. Persze ez igaz mondjuk a salakra is, de hogy tudnak olyan meccsek jönni, hogy egy Dustin Brown megveri Rafael Nadalt, aki kétszeres Roland Garros győztes. És az, hogy mondjuk most épp kinyert, ez szerintem picit benne van, hogy ez picit így random, és kellett az, hogy ugye a Sinner visszalépett, Alcaraz az nem játszott, szóval egy egyszerűen Djokovic nem játszik, tehát hogy így. Ja.
2: De ez tök jó, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy csak azért, mert az én kedvencem nem játszik, és akkor azért, de hogy szerintem tök jó, hogy nem mindig ugyanazok az arcokat látod a döntőben, hanem van másnak is kis tere, hogy akkor odaérhet a végén, tehát hogy tök jó. Én ennek örülök, meg emlékszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor Agassinak már lefele ment, akkor is Kafelnyikó, mint mindenki nyert egy-egy Grand, mert mindenkinek volt valami nagy esélye, Safin, igen. Azért azok jó idők voltak.
1: Ők szerintem nagyon jó teniszezők
0: voltak. Ők amúgy nagyon jó teniszezők voltak.
1: Az a baj, hogy nagyon jó karakterek is voltak. Nem, az a baj,
2: ezek se rosszabbak.
1: Nem, ebbe igazad van, de valahogy...
2: Nincs ilyen legenda státuszuk, vagy nem tudom, azért, mert mindig csak ilyen lúzereknek láttad őket, vagy látjuk őket.
1: De nem, hogy a karakterítod más, tényleg egy ilyen Safin azért, na, az ilyen
0: maradó. De Tiafó hozza, nem? Tehát ő hozhatja a Tiafó ezt a valamiféle ilyen tényleg egy ilyen terméket, lehet, hogy egy ilyen karakter lesz. Akkor lehet azt mondani, hogy inkább pont ez kedvez az ilyen magunkfajtáknak, az ilyen konoszőrebb teniszfogyasztóknak. És ha izék vannak most kurvára ki, mint ugye volt ez a mondogatás, hogy a Messit igazából ez egy ilyen business decision volt őt nem kiállítani, és akkor lőessi a mesterhármas, és akkor 100 millióval többen nézik. Mert ez tényleg valószínűleg az lenne, hogy kiállítják ott akkor izé 100 millióan kikapcsolják a tévét. És hogy lehet, hogy most mindenkit izé eszi a kalapját az ATP ilyen izé business departmentbe, mert lehet, hogy nekik nem olyan jó, hogy cserundolók nyerik az 500-as füves versenyt.
2: De meddig fog tartani ezt? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy hosszú dolog lesz, tehát annyira nem kiegyenített a mezőny, hogy ez szerintem hosszú távon így nézzen ki, az biztos nem volna jó üzletnek. De most itt van egy kis idő itt a két Grenzlem között, itt tök jó, hogy ezt így megragadták, szerintem ez itt tök jó. Az más kérdés, ha majd megint ilyen Grenzlem döntőket kell nézni, hogy mit tudom én, Tiafó szerunduló, azt lehet, hogy én sem nézném meg, de...
1: Amúgy én azért nézném meg, hogy na, itt csináltok, mert nyom mindenkit a tét, és tehát meg ugye a döntők nem mindig a legjobb meccsek azért, persze vannak kivételes döntők, amikor két nagy ász játszik, hát lehet, hogy oda egyszer elérnek. Én viszont egy olyat dobnék még be, hogy valahogy az a megérzésem, hogy az a fajta ilyen dominancia, ami mondjuk ez a 3-4 játékos között korábban volt, ezt most nem látom, hogy jönni fog. Már olyan értelemben, hogy a Sinner most kiemelkedik, meg az Alcaraz is, hogyha nem sérült. De az Alcaraz például benne van, hogy vesz egy-egy mérkőzést. Egyszerűen benne van, hogy vesz. A játékából, meg ahogy ő beszél is erről, hogy benne van, hogy ezt elengedi. És ez a fajta ilyen, tényleg ilyen gépszerű teniszezés, amit egy Nadal maximálisan hozott, Djokovic, mind azt csinálták, hogy egyszerűen nem volt olyan, hogy nem nyer. Szóval, hogy egyszerűen nem. Tehát tényleg a Sinner szerintem ilyen értelemben a leginkább hasonlít rájuk, de másban nem látom meg ezt a fajta, ezt az ilyen minden.

0: mindenen keresztül, teljesen
1: ilyen
0: gépiesen.
1: masin,
0: Mas, igen. Tehát,
1: ilyen nyerő masin.
0: Igen. Lehet, hogy ez kinevelődik, mert most 19 éves a Rafael Zsoldár vagy a Fonseca, azért tényleg nagyon fiatalok.
1: Ja, de nagyon sokszor nem, inkább többször nem. Tehát látszik a, nem tudom, a Ozsi Aliassim, akiről mindenki azt gondolta, hogy aztán
0: hát az verem,
1: Grand Slam-en, nem tud, nem tudom, negyedik fordulóban is alig volt.
0: Hú, mennyi ilyen játékos van, egy ilyen, igen, és még ő még egy relatíve, még jó.
1: Igen, valószínűleg miatt azt se lehet, azt akartam kérdezni, de akkor azt magamban tartom, hogy mondtad, hogy nem játszik a kedvenced, hogy kit látnál, Gergő, te a következő kedvencednek, de akkor lehet, hogy ezt meg se lehet mondani, mert,
2: nem tudom.
1: Mert ahhoz az kell, hogy tényleg egy ilyen predátor típus legyen, mert nem?
0: Látszódjon az arcéle egy kicsit,
2: igen,
0: nem?
2: Igen, legyen valami karakter, amit kirioztak, és akkor a tahó, hogy hihetetlen, de egyébként tudok drukkolni, tudtam drukkolni, amikor ment. De nem látok, tehát, hogy én annyira nem követem, tehát is nem nézem az Instagramját, meg nem tudok senkiről semmit, csak így a médián keresztül átjön. És most nem annyira látom, meg lehet, hogy már nem is vagyok az a, nem tudom, 10 éves vagy 20 éves gyerek, aki szeret rajongani valakiért, úgyhogy...
1: Mondjuk az elég, csak mondom így kívülről, hogy elég stabil Djokovic rajongó vagy.
2: De igen, tehát, igen, de nem az, hanem az, hogy valakit annyira...
1: Ja, értem, bocs, tehát, hogy átrakni a zsetont, értem.
2: Igen, most akkor, tehát én alapvetően a kosárlabdát szeretem, de és ott is nem csapatoknak drukkoltam, hanem ilyen játékosok, tehát az NBA-ben inkább olyan játékos kultusz van, és most is nehéz találni ott, aki tud.
1: Aha, lehet, hogy ez egy jelenség.
0: Ugye ezzel én is így vagyok, én... Ugye hát, most már elmondhatom, de te ezt jól tudod, én a Rafael Nadal szurkó voltam világéletemben, és most utána, amikor visszavonult, nem nagyon tudtam. És egyébként a Sinneti nagyon bírom, szerintem egy szuper játékos, de hogy már nem tudom úgy
1: azon szeretni. Azon a hőfokon.
0: Nem, tehát nincs meg, és ugye hát ugyanúgy kezdtem, hogy te mondtad, hogy mit tudom, 17 évesen, a 2005-ös Federer elleni negyeddöntőjétől követtem a dolgait, és na, jó. Megvan. Szóval lehet, hogy 17 éves, de hogy nincs.
1: Tehát, lehet, hogy egy ember életében nem két szerelem fér bele, de kettő talán.
0: Igen,
1: mert
0: két szerelem, igen. Két ilyen nagy szerelem, igen.
1: Max.
0: Most, hogy nem bírsz el többet, igen.
2: Hát ezt nem tudom, hogy sportáganként?
1: Sportáganként,
2: több is volt.
1: Hát de úgy... Igen, inkább generációnként, nem? Talán így. Tehát, hogy mit tudom én, volt a Szempreszé generációja, ott mindenkinek meg volt a kedvenc. Igen. És akkor most valószínűleg csak így köpködni fogunk.
2: Csak öregszünk, és akkor most megmázva, hogy
1: pont ez a tézis. Igen, most már csak így mondani fogjuk, hogy na hát ezt...
0: Van egyébként a társadalomtudomány, ezt a degenerációs elméletnek hívja, tehát hogy általában ugye úgy nyilatkozik a régi generációkra, vagy az új generációkra a régi generáció, hogy az mindig sokkal rosszabb. Tehát ez egyszerűen egy ilyen mért dolog.
2: Lefele megy minden.
0: Mindig lefele megy, egyszerűen ezt mérni lehet. Társadalomban élektarilag, holott számszakileg ez nem igaz.
1: Nem lehet igaz.
0: Nem lehet így vagy, mert akkor már ugye nem itt tartanánk, meg bizonyos szempontból persze ez bonyolult, hogy mi az előre, mi a hátra.
1: Igen.
2: Igen, hogy vicces lenne tényleg így lerakni, mondjuk ez a Zsodárt mondjuk egy Prime Agassi ellen játszani, és látod esetleg a különbséget, hogy ez a Zsodár már most sokkal jobb, mint az Agassi volt akkor, de mégis, tehát, hogy most csak mondtam két random nevet.
1: Igen, ez egy jó meglátás.
2: Mindenképpen fölfele mennek, mert minden fejlődik, tehát, hogy ugye táplálkozás, mindenféle
0: egyébként
2: videózás,
0: sokat beszélgetünk, minden. Igen, hogy ez egyszerűen nem, valószínűleg nem.
1: Figyeljetek, van még két témánk, csak hogy ne arra, hogy Lóri, ezt nem szeretem más, nem tudom, médiatermékekben sem, amikor így valakit így, nem tudom, leprofesszoroznak, meg a, nem tudom, a rásütik, hogy a tudás, a lexikon. Igen, de hogy ha már Mencsik, mert ezt te ugye most lecsekkoltad Mencsik, nem Zsodár, hanem Hodár, nem?
0: Hodár,
1: ez egy,
0: igen,
1: ez
0: igen.
1: Egy sima spanyol névval
0: szegeztetlen.
1: Hogy beszélünk-e még két dologról? Lesz egy, tehát a szabadkártyákról dumáljunk egy kicsit, mert az ott jó. Szerintem igen. Lehet ott az játmos egy-két dolgot. Ez egy téma még, amit még be kell, ez egy órás a műsor, még van 20 percünk, szóval ugye nagyságrendek 10-10 perc. A másik pedig komoly, arra szeretném magunkat kérni, hogy egy komolytalan műfajban, ugye a tippelés, hogy mi lesz Wimbledonban, próbáljunk meg most tényleg a legjobb tudásunk szerint tippelgetni, hogy hogy ki fog nagyot menni, most az, hogy ki nyeri, abban van egy nagy adag lák, de azért valamilyen trendeket próbál, mit szóltok hozzá?
0: Menjem.
1: Először akkor a szabad kártyák, ugye az volt ennek egy ilyen kis sajtó bász körülötte, hogy a sajtó kiket tart arra érdemesnek, és akkor ezzel szemben meg a realitás. Szóval a vége az lett, hogy a Vav és a Dimitrov kapott, azt hiszem, szabadkártyát.
2: Monfils nem kapott.
1: És akkor Monfils nem kapott, Berrettini nem kapott, segítsetek nekem, ő most azt hiszem, megnéztem, 49. Neki nem kéne szabadkártya, de gondolom az lehet, hogy a Garrosz előtt már... A
2: valami más van, nem?
1: Vagy van egy olyan füves ranglista.
2: Igen, valamit szoktak mindenik. Speciális
0: amúgy a Wimbledon, igen.
1: Aha.
0: A pontos számítás nem tudom, hogy van, de hogy van egy... Igen.
1: Szóval a
2: brit tudósokat ülnek is.
1: Na ez most a brit tudó, erre ez most nagyon jó, igen. Szóval a Berrettini se kapott, Evans, hát az valószínűleg... Az egy ilyen nisebb dolog, igen, amiatt, hogy helyi, meg hogy visszavonul. És akkor igen, a nők közül pedig a Serena Williams kapott. Nektek van erről, először téged kérdezik, mint vendég, Gergő, neked van erről véleményed, vagy szerinted ez egy műbalhé?
0: Az egészről,
2: hát,
0: ja.
2: Nem, nincsen ennyi szabad kártya, amennyit én ki kellett volna osztani, hogy ilyen nagy neveknek, tehát, hogy mindenki most akar visszavonulni ebbe az évben, így nehéz. Meg azt hallottam, hogy korábban volt ilyen hallgatólagos, vagy nem tudom mennyire ilyen gentleman's agreement így a különböző Grand Slam szervezők között, hogy akkor, ha te, mit tudom, az Ausztráliában, hogy azt mondják, hogy oké, akkor én egy franciát, meg egy izét delegálhatnak a különböző, ugye a francia, amerikai, meg a angol
1: szövetségről,
2: és hogy valaki most fölrúgta ezt a gentleman's agreementet, nem tudom már pontosan, hogy ki, meg hogy, de hogy így emiatt így azt mondták, hogy most ők nem fognak ezzel foglalkozni, nem fognak senkivel se jófejkedni, mert az angolt ők se engedték. Nem tudom, most
1: ki. Ja, most van egy ilyen, lehetett egy talán, ilyen vagy beef.
0: Törlesztés.
1: Aha,
2: és, akkor most így a Monfils nem kapta meg a lehetőséget, vagy hát én szomorú vagyok, mert én őt is nagyon csíptem. Én azokat a felugrós tenyereseit.
0: Ahogy ezt mondtad, ez volt a kép, így, ez volt a fejlő.
1: Ez a Monfils trademark
0: move. Ez történt, így ezt így vizionáltam.
2: Meg az elnézés, amikor így.
0: És így lecsapja, vagy ez a tenyeres így egy lábról.
2: Ja, szóval igen, nagyon látványos volt. Úgyhogy hát én is őt nagyon sajnálom, hát hogy most érte nyilván ő dönthetik el, tehát mit szólunk bele, tehát hogy nyilván valakinek kell írni a sajtónak is, hogy akkor ők is ebből élnek. Hát ja. Így döntöttek, mit lehet vele tenni, úgyhogy én, nekem az a véleményem, hogy hát nyilván ők tudják.
0: Igen, de attól még elmondhatjuk.
2: Persze, jó. Nekem csak az a
0: véleményem. Én
2: érzelmileg a Monfishoz.
0: Persze.
2: Vagyok közelebb, őt raktam volna, de hát...
0: Nekem van egy olyan...
2: Nincs igazságos döntés, bocsánat.
0: Nem, abszolút. Van egy olyan megérzésem, hogy most ha visszakanyarod egy pillanatra ez a generációváltáshoz, hogy szerintem ez most itt nem fog látszódni. Tehát amennyire Roland Garroson egy csomó új név jött elő a... franciák 17 éves játékosától kezdve, aki ugye két kört is, mert szóval egy csomó friss név, szerintem a Wimbledon az egy nagyon nehéz terep, mert hogy kevés felvezető verseny van, keveset gyakorolnak az emberek, és azt egyszerűen minél érettebb valaki, annál jobban tudja ezt csinálni. És relatíve későn is jól tud szerepelni. Gyorsak a labdamenetek, fontos a szerva, labdajáték, érezni egyszerűen a pályát, hogy kell ott mozogni, és ez olyan totál más, mint mindenhol máshol.
1: De ha jól értem, skippelted a szabad kártya feldobásomat.
0: Nem, és neked... akarok visszatérni, hogy és emiatt sajnálom, hogy azok a játékosok a szabad kártyát nem kaptak, akiknek van viszont tapasztalatuk itt, és valószínűleg feldobták volna, és jobb játékot hoznak, mint azok, az életükben most hoznak. Egy Rafael Hodár, aki valószínűleg játszott juniorként, de biztos, hogy nem töltött annyit pályán, mint mondjuk a Berrettini, aki döntőzött is ráadásul Wimbledonban, tehát hogy, ha jól emlékszem, ugye?
1: Igen.
0: Szóval, hogy basszus, neki kifejezetten drukkoltam volna, mert hogy ilyen értelme nem azért, mert szeretem a játékát, csak hogy ő tényleg egy ilyen füves pályára, ez a fajta szerva játék, ez a fajta nagy alapvonal.
1: Ja, ez ütés. Jó meglátás.
0: És igen. Most úgy érzem, hogy ez nem így vagy más fog tükrözni, nyilván az is a realitás, amit tükröz, mert hát a számok azok ilyen értelme nem hazudnak, csak hát persze a szabad kártya az mindig egy ilyen belenyúlás a rendszerbe, hogy Joker.
1: Ja, ja, ja.
0: Aztán az, hogy nyertek volna, biztos, hogy nem nyert volna senki ezek közülük, tehát hogy vagy az nem látom, de egy nagyobbat mehettek volna.
2: De az első héten azért mindig...
0: Így van.
2: Azok a meccsegetek volna pontosan, a tévén biztos.
0: Pontosan, ja, ja, ja.
1: A Ivanisevic volt egy ilyen szabadkártyás nyerő, nem? Tehát azt hiszem ő az ilyen, amikor olyan név...
0: Lehet, hogy ez az utolsó amúgy.
1: Igen, azt hiszem az ott az ilyen, mint a fehér holló, igen. Tehát az tényleg egy ilyen csoda volt.
2: Amikor az ő játék az erre termet. Hogy...
1: Hát jó, de akkor is azért de szabad kártyával nyerni, persze, azért persze. Az wow.
0: Igen, az egyetlen is ez a Miracle Run, a 2001-es, ez valóban ez a szabad kártyás.
1: És hogy, de hogy azért azt szerintem kimondhatjuk, hogy akik viszont megkapták, a Dimitrov, Vav, szerintem azért, tehát inkább arról beszélgettünk, hogy mellettük még jó lett volna, kapnak mások, de azért
0: igaz.
1: Azt szerintem egy jó gesztus, hogy azután még akkor is, hogy egyetértek veletek, hogy a Dimitrov azért egy ilyen kicsit ilyen pénzfeldobás, hogy ő most akkor mennyire tud kompetitív lenni, de azért ott tényleg nyerőbe volt a Sinner ellen, és akkor egy ilyen horror sérülés történik vele, és akkor erre egy ilyen gesztusként...
2: Igen.
0: Igen.
1: Ja, igen?
2: Visszatért, és megint él, de meg első meccsén, meg valami ilyesmi.
0: Pontos első meccsén, katasztrófa.
1: Milyen? Az is ugyanaz, a mizom. Ja, igen?
2: Nem sikerült
0: mehabilitálni. Elszakadt, ugye?
1: Ugyanott?
0: Azt nem tudom, nem.
1: Vagy a másik?
0: A másik diagnózis nem tudom.
1: Szóval, hogy az szerintem egy jó, bár mondjuk azért ez, tehát tényleg annyira brutál presztízs lett ugye a Grand Slam, hogy nem tudom, hogy van, hogy kikapsz az első kanyarba, és kapsz 80K-t, tehát ilyen insane. Tehát, hogy azért itt azért a gesztusoknak azért óvatos lennék a gesztusokkal úgy, hogy ez a faszi challengereken kikap azóta, és akkor most beber a Dimitrov.
0: Most nyert, ma Majorkán.
1: Nyert egyet?
0: Igen. De valóban egy Challenger, néztem egy Dublin, a Dublin Challengeren is elindult múlt héten, szóval.
1: De hogy azért szóval, hogy szép gesztus, csak mondjuk nem tudom, hogy mennyi helye van a gesztusoknak, amikor ekkora a tét,
0: mondjuk
1: meg
0: a Serena Williamsnél, meg mondjuk végképp. Na. Azt mondta, azért nekem az kivágta a biztosítékot, hogy őszinte legyek. Mert...
1: Igen, Vavot azért nyugtázzuk, nem?
0: Ja.
1: Tehát azért Vavot nyugtázzuk, mondjuk ő is olyan, hogy mondtam, nyert két meccset idén, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ő sincs szerintem messze a Dimitrovtól.
0: Wimbledonon
1: mindig is... Igen.
2: Szóval Serena Williams miért verte ki a biztosítékot? Bocsánat. Most én sem bírom a Serena Williams, nem erről van szó. Csak hogy most gondold bele, hogy mondjuk a Federer most úgy gondolna, hogy ütne egyet-kettőt. Akkor azért elég furán nézne ki a kvaliba, azért próbálkozna a 13-as pályán.
0: Tök igazad van nekem, és ezt egyébként ilyen provokatíva is mondom, hogy ti mit gondoltok erről. Bennem van egy ilyen, és egyébként és nem tudom megfejteni, és tényleg ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen önismereti kérdés számomra, hogy az öreg az már menjen el, és jöjjön a fiatal. Tehát valahogy ez a, tehát hogy ne jöjjön már vissza, ne kavírnyázzon vissza, csak azért, mert egy ilyen név.
2: Hát akkor a Wawrinka is, ő is öreg, meg a Dimitrov is öreg.
0: De nem, mert ugye ők aktív játékosok, tehát itt olyan emberről van szó, aki most már ugye 22-ben visszajön, tehát 4 éve nem játszott, és visszajön. Egyetlen egy példa van erre, a Navratilova, aki szintén 4 év vagy 6 év játék után 2004-ben visszajön. Ugye szintén hatalmas játékos volt a maga korában. De hogy egyébként férfi vonon nem nagyon van erre precedens, nem véletlenül. Tehát, hogy egyszerűen annyira fizikális a játék, és mondjuk ebben pont előnye van a Serenának a fizikalitása miatt.
2: Ilyen párosba szoktak visszajönni, nem?
0: Párosba szoktak még visszajönni, de most szinglire gondoltam. Tehát ez a szinglire.
1: Kiriosznak szerintem, amiket most, hogy kapott pár szabad kártyát 500-asokra, szerintem hasonló. Tehát, hogy van szerintem is kicsit etikátlan. Szerintem ez, ja, én szerintem ez egy dilemma, és
0: igen,
1: és az a két...
0: Igen, és ebben tök igazad van, amit te mondasz, amire egyébként úgy annyira nem rezonálok, hogy valóban a valahol volt legnagyobb női teniszező úgy gondolja, hogy izi, akkor miért ne kapja meg, de közben miért kapja meg, szóval, hogy még egy év után értem, tehát hogy hol, igazából hol hozzuk meg a határt, most 2 év múlva is kitalálja, hogy ő még nem vonult vissza, és akkor egyet, akkor kapjon egyet, és utána meg kivágja a biztosítékot, hogy nem kap erre, mert azért, szóval nem tudom, tehát...
1: Hát ez is lehet, hogy a Messit kiállítani, vagy nem kiállítani, ez kicsit az a kategória, hogy ez lehet, hogy egy business decision volt.
0: Meg még nem tudom valahogy ez a nyilatkozata, amit mondod, hogy azt mondta, hogy I don't need to win, I don't have anything to prove, I don't have anything to lose and everything here is just to gain.
1: A para. És akkor menj a szeniorba, igen.
0: Mondjam, tehát, hogy azért ez tényleg egy kicsit így abuzálja a dolgot.
1: Igazad van, amikor átküldted ezt az idézetet, akkor az összese állt bennem, de igen, ez, a, ez Wimbledon, tehát hogy
0: azért ácsi. Oda, persze,
1: igen, tehát, igen, hogy... igen, igaz, igaz. És kacok, még meg kell beszélni. Jó, hát a legfontosabb. Az EPR kérdés. Szóval engem, nekem van egy nagyon fájó ilyen, nem is tudom, hogy ez miért most, hogy ez is valami, vagy nyugtassatok meg, hogy itt valami klímabe beleszólt, de én tök chillbe voltam az EPR fogyasztásommal, hogy még nincs is itt a Wimbledon, úgyhogy még simán ehetek egy csomó epret nyáron, és egy, azt hiszem másfél hete, vagy valami ilyesmi, mondták a zöldségesnél, hogy fia, zöldséggyümölcsösnél, hogy fia, ver, ez is over, kész, nincs epe. A faszi azt mondta egyenesen, hogy mert sokat járok oda, hogy ebből már ne vigyél. Ezt mondta. No, hogyha ezt mondja az eladó, akkor ezt a himínzit.
2: Azért Angliával azért más a klíma.
1: Ja, hogy igen.
2: Hogyha az EPR miatt aggódnál.
0: Most utána meleg van egyébként ott is.
1: De hogy az EPR azért a magyar EPR nem tartott ki Wimbledonig? Nem, ez így volt eddig is. Jó.
2: Azért nem itt rendezik. A Római Tenisz Akadémia.
0: Mondjuk az ne... jó, hogy Majorkán is van füves pálya egyébként, tehát az egyébként számomra döbbenetes, hogy az ott mi meló lehet összerakni, mert ott aztán egyébként van eső, de hát brutál meleg van, tehát...
1: Műfű. Nektek van bármilyen ilyen
0: eper
1: tenisz, fétis, eperológia, bármi, amit ehhez hozzá, nem ez kell, csak...
0: Csak... Az utóbbi hetekben már tényleg nagyon gatya volt.
1: Ennyi, jó. Tehát akkor csak a gyümölcsössel tudsz egyet érteni.
0: Egyet.
1: Jó.
0: Én is már válogattattam vele legalább. Múlt héten a lehetére, hogy az már nem lesz úgy jó. Már ő is érezte, hogy már nem érdemes úgy vinni.
1: De hogy szerintem én szétadom ezt az Eper Wimbledon, meg az izé, ugye a micsoda,
0: a
1: tejszíjabb, tehát hogy, meg az, hogy emlékszem, nekem volt régen egy olyan izém, ilyen dolgom, hogy a Wimbledon hetére, vagy két hetére szereztem VPN-t, és a BBC néztem a teniszt, a Wimbledont, és akkor ott volt ez a dolog, hogy így a stúdió, a két vagy x kommentátor, és egy ilyen überdimenzionált tálban végtelen eper. Szóval ilyen...
0: Gusztav.
1: Igen, de hogy ilyen full túltolva, és ez szerintem annyira, nem tudom, olyan szép. És akkor kicsit desperate lettem, és nem sikerült. Volt az Adidasnak pár éve egy ilyen eper szériája, hogy így a Adidas logó volt ilyen epresítve. Az nagyon izén. Ott volt merchfomom, elég jól, nem tudom, ilyen szempontból a higiéniám elég jó, de ott nagyon-nagyon így néztem, hogy lehetne rendelni, szerencsére nem lehetett. Jó, bocsánat, ez kikelt.
2: És behaladszott a BBC adásban, hogy a eper csámcsogása.
1: Nem, egyébként ezt én nem tudnám megállni, hogy ott van előttem ennyi eper, és így nem dugom bele az arcom.
3: Szabadsor.

0: Lahmacun Rádió.
1: Hallod, Bettina? Légy, segíts már!
2: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Viktornak nincs beköszönő dumája, ugyanakkor ez az értőhallgatás 210. rész.
1: Azért beköszönök egy hellóval. Egy konzervatív hellóval.
0: Köszönj a rajongóidnak.
1: Sziasztok, rajongóim! Ez itt a polgári jobboldal utolsó álló bástyája. Állok, mint a fasz, megtermékenyítek minden polgári...
0: elmét, minden polgári elmét.
1: Ez itt a rendszer szintű polgári agybaszás. Kettő.
0: Alázadás.
1: Alázgatás.
0: Miket csináltunk az utóbbi időben? Mi újság van?
1: Hát ott hagytuk abba. Most
0: akkor mentünk az észlelés lemezbemutatóra, nem? Azelőtt vettük fel a műsort.
1: Szerintem jó ez, hogy mindig így ott veszünk fel a fonalat, ahol abba hagytuk.
0: Így van. De ma nem megyünk majd sehova. Ez egy izé volt. Spoiler.
1: Hoppá.
0: Sneak peek.
1: Valaki gyorsan szervezzen egy koncertet, és arra elmegyünk innen majd.
0: Nekem tetszett nagyon az észlelés lemezbemutató. Szerintem jól sikerült. Egész sokan voltak, 100 körüli nézőszám. Az észlelés nyilván nagyon jól játszott. Az is nagyon jó volt, hogy illet hozzájuk, hogy itt tönkre mentek a dolgok, és így...
1: Miben tönkre?
0: Hát ilyen gitárláda, és hoztak egy másikat, de ilyen az első számnál már nem szólt a gitára, nem tudom.
1: Ja,
0: szóval jó
1: tényleg.
0: Volt. Ilyen izé volt széteső cirkusz. Szuper volt nagyon, és az is nagyon tetszett, hogy a kábelok most már, amikor játssza a PS4-es számot, akkor a válaszolgatós részeket a közönség válaszolja.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na, ez a...
0: Elérték ezt a státuszt.
1: Ez a siker. Igen, mert mostanában már csak egy időben úgy az volt, hogy a sikert pogóban mérik, de végülis mióta megjelentek ezek a skinhead gyerekek, bármire szarra verik egymást.
0: Ez igen, ambientre is szétpogózzák magukat.
1: Kicsit értékét vesztette.
0: Elinflálódott
1: a pogó, és hát az nagyon régen volt már, hogy emberek tudták volna a számoknak a szövegeit. Bár mondjuk a fiatalok azt is szokták,
0: vagy
1: tátoknak valamit, de hogy igen, ilyet régen láttam. Mostani zenekarnál, aki nem létezik már 20 éve, vagy nem azzal van elfoglalva 20 éve, hogy magyarázza, hogy ő milyen zseniálisan legendás, és akkor az emberek így megtalálják a szövegeket.
0: Szerintem a Crypto Junior szekció, az ifjúsági tagozat, az szokta tudni a szövegeket is.
1: Mert be van járatva az agyuk, mert a memory track az nem olyan régen történtek velük.
0: Hát konkrétan jövő héten nem, mert nyári szünet van.
1: Most már nyári szünet van.
0: De jó lehet.
1: De ja, nekem is tetszett az észlelés. Fasza volt.
0: Meg lehet a lemezt venni. Véletlenül is én adtam ki, hanem szerzői kiadás. Kacsintás.
1: Sőt, nagyon-nagyon tetszett. De mostában tényleg az van, hogy ez ilyen... Tehát nem az van, hogy olyan... Tehát, hogy nagyon jó magyar koncert, hanem, hogy nagyon jó koncert.
0: Ja.
1: Szóval így sikeresek. Bármikor a többi zenekart, ezt annyira nem néztem meg. Azért megnéztem mondjuk elsősorban azt a Entúfattyút, vagy nem tudom, csoda.
0: Entúfattyú.
1: De az annyira még nem tetszett.
0: Nekem ott azt tűnt fel, hogy milyen érdekes, hogy kicsit, vagy úgy tűnt így kívülről, mint hogyha erre a zenekarra már a vehemencia lenne hatással. Szóval voltak olyan részek, amikor ilyen és ilyeneket tehát, hogy ez főleg ott lehet hallani.
1: Nekem inkább a glossza ugrott be néha.
0: Tényleg, de voltak ilyen nagy metálozások is benne?
1: Voltak ilyen furább, ilyen metálosabb ritmusok, vagy dallamok, vagy nem tudom, számrészek.
0: Disztóztam meg,
1: nekem kicsit elvettek az egészből.
0: Hátulról hallgattam, nem is tudtam nézni, viszont azt hallottam, hogy a lazac kiütött egy embert egyből az első pillanatban.
1: Ez nem tudom, hogy azon történt-e, vagy később egy másikon.
0: Ja. Szerintem azon, szerintem azt
1: mesélted, vagy azon, vagy az észlelésen. De az, igen, az jó pofa volt. Hát mármit így nézni, az úgy vicces volt.
0: Ha te kaptad volna, annyira nem tetszett volna.
1: Hát annyira nem, de mondjuk, hogyha úgy kaptam volna, hogy állok az egésznek a szélén, ott iszakadtam a sörömet, meg szemben vagyok, akkor végképp nem. Úgy, hogy benne vagyok a pogóba, az úgy belejár. Mert hogyha mondjuk az első sorban állok, és nem tudom, valaki lefröcsköl sörrel, akkor nem kezdem mondani, hogy hallod, figyú, ne tegesd le a ruhámat, hanem úgy vagyok vele, hogy ez ezzel jár.
0: Ott európai vagyok, módra, okay.
1: Ott vagyok benne a sűrűjében, akkor...
0: A pogóba, a balhéba.
1: Akkor nem lehet más csinálni.
0: Nagyon jó együttes az észlelés, vegyétek meg a lemezt, hogyha tetszik, hallgassátok meg a Bandcampen.
1: Ami meghallgattam a lemezt is, és az is jó.
0: Jó, igen. Aztán mi voltunk még? A Trajdóra volt utána már?
1: Az biztos, hogy volt.
0: Ugye nézem, a naptárat volt a kettő között.
1: Előtte, valami. Utána volt valami?
0: Utána, a Trajdóra után biztosan volt az a Casio, te arra nem jöttél el.
1: De ott voltam.
0: Ott voltál? Ja, tényleg, de hazamentél hamarabb, nem?
1: Hát igen, azt a zenekart már nem vártam meg. És ezt szerintem izével keverem, mert hogy akkor is próbáltam, amikor a Klav játszott, de az is teljesen kimaradt.
0: A Klav is azután volt, igen.
1: Mi volt akkor? Volt Ketamin, akik hallhatóan beszereztek valószínűleg egy Flanger-t, amiről le se léptek, vagy rá se léptek még egyszer, de ja, mondjuk az csak
0: kultivátor volt,
1: csak kívülről hallgattam, a kultivátort meg kb. Egy percig, amíg áthaladtam a folyosón, vagy ilyesmivel próbáltunk. Igen, az azon a héten volt, amikor szerintem Trajdóra is volt. Trajdóra viszont,
0: azon a héten volt,
1: viszont, viszont fasza volt.
0: Igen, az nekem tipikusan annak az esete, hogy nem tudom megmagyarázni, miért voltak ilyen kevesen.
1: Hát szerintem csak egyszerűen azért biztos, mert tehát szerintem itthon olyannak, hogy mondjuk azt a Lavida adja ki, az nem jelent semmit senkinek kb. Nagyon-nagyon kevés embernek.
0: Ja, de azért posztolgattam egy csomó helyre, és ilyen volt rá reakció, és máskor meg olyan eseményeken tudod, ahol semmi reakció nincs, arra meg eljönnek egy csomó. De most már ez valószínűleg nem számít semmi.
1: Random kor, nem tudom.
0: Random kodás, de kurva jó volt, igen, meg is vettem a lemezeket. Pedig a lemezen engem annyira nem nyűgözött le, de élőben nagyon, nagyon tetszett.
1: Meg azon a bulin szerintem volt a méreg, akiket ihaj, először jaj. Láttunk.
0: Igen.
1: Szerintem az is érdekes volt, sőt, az kb. Egyik legérdekesebb koncert volt, ami mostában voltam, mert hogy és ezen gondolkoztam is, hogy végül is, amit úgy játszanak, az még azt is mondhatnám, hogy úgy tetszik, de azért úgy, ez tipikus az a zene, amit különben szerintem élőben szarabb nézni, mint mondjuk lemezen hallgatni. Mert lemezen hallgatod, akkor úgy elképzeled őket, meg akkor úgy valahogy, hogyha ilyen kényelmes környezetben vagy, akkor úgy jobb elviselni egy ilyen csörömpölést, egy ilyen semmiből tartott csörömpölést. Azt most értettem, hogy a basszusgitáros mit csinálta, azt így láttad, hogy néha egy úgy csinált, mint hogyha ilyen faszverést imitálna.
0: Az nem, erről lemaradtam.
1: Meg nem fogott semmilyen hangot, de úgy csinált, mint hogyha. De nem úgy, mint hogyha a húrokat. Tehát, szóval nem az volt, hogy figurázgatott üreset fogva a nyakon, hanem a nyak mellett így húzogatta a kezét. Kicsit, mint az új Népszi TV-ben az a faszi, aki azt magyarázza, hogy bárkivel baszna bármikor, bárhogy megijelnek, és akkor ő...
0: Nagyon sok minden mellé vagyok maradva.
1: Pedig különben
0: nekem azt
1: tűnt
0: fel,
1: szerintem
0: azt
1: a Népszi...
0: nem szólt a basszusgitár egy csomószor.
1: Egy kis kitérő, hogy azt szerintem ezt az új Népszínházat, ezt akkor vették fel, amikor mondtam neked, hogy már közelítettek felém, amikor hallgattam a rádióhoz.
0: Tényleg?
1: És mi volt a téma? A szex.
0: Akkor pedig lett volna mondandó.
1: Hát jó, csak lehet, hogy akkor írtam volna meg az igazi CV-met. De visszatérve, igen, és akkor, hogy így, tehát hogy az volt nekem érdekes ebben a méregben, hogy 2026-ban valahogy így sikerült összehozniuk azt, hogy végül is még nem hallgattak olyan sok zenét, nem is nagyon tudnak játszani, és akkor így nem maradt más, mint hogy ez az önkifejezésről szólt, mint arról, hogy valamit így rekonstruálni akartak volna. Mert most így nem tudom, az énekesen mondjuk voltak felvarok, gloom, meg így ilyenek, amik ilyen szimpatikusak, de a többi zenész...
0: Szerintem a dobos meg az énekes, akik pánkok, és a többiek meg egy kicsit...
1: Igen, a gitáros meg a basszusgitáros, azok egy kicsit olyan random tagoknak
0: tűntek. Hát például, amikor megtudták, ugye beszéltünk a Metallica koncertről, ami szintén aznap volt, és megtudta az egyik őjük, hogy aznap játszik a Pantera, és ilyen szomorúan mondta, hogy már biztos nincs rá egy. És így, faszi, a kriptával fogsz játszani? A legjobb helyen? Milyen Pantera? Adjál már.
1: Ja, tehát hogy ebből a szempontból tehát, hogy érdekes volt, hogy még lehet ilyennel találkozni. Ami kb. Az, ja. Mint amikor a 80-as években össze-vissza játszottak gyerekek.
0: Megkérdezte a Trajdóra gitárosa, hogy milyen zenét játszanak. Mondták, hogy punkot, és mondta, hogy oké, de hogy azon belül milyen fajtát, és azt mondták, ilyen kiabálósat. És akkor, oké.
1: Hát ja, de,
0: ez igaz volt.
1: De igen, kb. Ezt mondom. Tehát, hogy nem az, hogy ilyen izé, mi olyanok vagyunk, mint a...
0: És a Crest Mondan... találkozik.
1: És akkor mondanak ilyen három obskurus kislemezt, amit 1500 dollárt meg lehet venni, hanem, hogy figyük sincs semmiről, és akkor így zajonganak. De ilyen, ilyen jó, jó pofa volt. Tehát, hogy ahhoz képest ilyen érdekes volt.
0: Másnap a Casio koncert előzenekara egy gyermek
1: de az
0: volt.
1: Ugyanaz volt, nem?
0: Hogy érted?
1: Nem ugyanaz volt, aki gitározott a méregbe?
0: Dehogy.
1: Én nem, azt hittem.
0: Dehogy is. Dehogy. De te ott voltál akkor is?
1: Igen.
0: Nem, egy nagyon-nagyon kicsi fiú volt, kb. 13-14 éves.
1: Én azt hittem, hogy a méreg gitárosa az így duplázott. És ráadásul a méregék azok haza is mentek, miután játszottak.
0: Persze, természetes.
1: De úgy nem azt gondoltad, hogy azért, mert
0: az énekes meg a dobos, azt szerintem nem.
1: Hanem azért, mert hogy így izé, gondolom, hogy eddig engedték el őket.
0: Ja, az is lehet. Szóval, hogy az a kisfiú viszont, sajnos nem emlékszem a művész nevére, de egyedül játszott dobgépes...
1: Nem
0: a
1: pár sör mélyen.
0: Nem, dobgépes ilyen, hát nem tudom mi, ez ilyen primitív death metal, vagy valami ilyesmi. Azt mondták, hogy mit mondtak rá, milyen mortisan? Gyermeteg mortisan? Vagy valami? Na mindegy. Az nagyon izgalmas játszott. Élmény volt. Amúgy ügyes volt, kurva szar zene, vagy így a zene egyáltalán nem tetszett, de azon gondolkoztam, hogy a Discharge-ot meg kéne kimutatni, és akkor, vagy letörölni a telefonjáról a Slayer lemezeket, és felrakni a Spider-leg diszkográfiát.
1: Szerintem, hogyha érdekelni, hogy amit mutatnánk neki, akkor megkérdezni, amit meg nem magától talál az ember, az mindig leszarja.
0: Ja, és ez a Casio amúgy tök jó volt, ilyen, hát kicsit randomkodós, ilyen fasza gyors hardcore. Nem volt rossz. Spanyolok azt hiszem, vettem is tőlük 4 kazit a disztróba.
1: Hoppá.
0: Most kitaláltam, hogy elkezdek már disztrózgatni, úgyhogy akit érdekel, beszerezheti koncerteken a kazettájukat. 11 darab fizető vendég volt, úgyhogy az utolsó zenekar utolsó 10 percére jött még 5, tehát azelőtt ilyen 7 volt, azt hiszem, ami is. Ja. Vagy 4-en, elfaszom, tudja, mindegy, de ugyan 11-2 fizető volt. Lehet, hogy érdemes koncerteket megszervezni, és ez egy péntek, úgyhogy ez valószínűleg negatív rekord valaha. De én itt csak jegyet szedtem. Aztán ezután volt az Illman.
1: Ja, tényleg.
0: Azon te voltál?
1: Nem. Ez már sok lett volna.
0: Ez jó pofa volt, aranyosak voltak, kicsit sokat játszottak.
1: Sokan voltak?
0: Sokan. Hát ahhoz képest, hogy 7 fő, tudtam nekik adni 380 eurót.
1: Na. De azért, mert bívaj erős a forint.
0: Meg mert nem veszem ki a kaját, hogyha főzök. Jó volt, kicsit ilyen... Hát igen, amit a Krisztián mondott, hogy kicsit ez az ilyen 2000-es évek post-punk revival, az újra és újra így azt hallod, de néha meg olyan, a Gustavo azt mondta, hogy mintha a Gang of Four popzenekar lenne.
1: Hát, tehát ilyen kb. Franz Ferdinand is ez volt.
0: Ja. De amúgy jó pofa volt, meg nagyon cukik voltak, meg ahogy így dumáltunk, kiderült, hogy amúgy vágnak mindent, meg az tehát tudjuk Londonban.
1: Hát így a Franz Ferdinand az számot írt az Anxiety énekesről.
0: Vágom, ja. Londonban kb. Így a helyi ilyen kriptás közegből nőtték ki magukat, abban a New River Studiosban, ott kezdtek el próbálni, meg mit tudom. Meg többen ott dolgoznak, tehát ilyen pánkos arcok amúgy.
1: Ja, mint a Vehemencia.
0: De közben, hát csak a Vehemencia szeret ilyen Dili Boltosnak öltözni, ők meg mindannyian, egy arc volt, aki farmerben volt.
1: Mindenki más volt egy nadrágban?
0: Igen, hoppá. És sokan zakóban is. Igen,
1: most már én szoktam volt egy nadrágba járni.
0: Én is szerettem.
1: Vettem, hogy 4000 forintért, vagy megkerül egy farmer. Hát, 40.
0: Attól függ. Milyen öltöny nadrág, és attól függ, milyen farmer nadrág. De ez nem a Vogue magazin podcast, bazd meg, hanem azért tartás. És aztán utána meg a szégyenkozik buli volt.
1: De mi voltam még diszrevien a warm-up
0: buli. Ja, tényleg, bazzik, na. És az egy nappal előtte volt.
1: Feleléptem, aha.
0: Exkluzív szettel készült a Chair 3 tagú felállás.
1: Hát eljátszottuk a demót. szóval egy számot kivet.
0: Veletek is az lesz, mint ezzel a kisfiúval, akinek eredetileg a zenekarában volt, meg egy basszusgitáros is, de nem tudta jönni, és lenyomta nélküle. Az lesz már a végén, hogy egyedül állsz egy dobgép, egy laptoppal, és egyedül nyomod a csáírt.
1: Lehet. Mesélj. De mondjuk azt, hogy államvizsga miatt lett kihagyva, az...
0: Ez nem túl rock and roll?
1: A pánkba az igazolt hiányzásnak számít. Hát,
0: persze.
1: Mégiscsak szociális munkás államvizsga volt, és nem pedig makro.
0: Pénzügy számvitel.
1: Ja. De ja, hát... amúgy fejlődtek, mert hogy most volt pizza.
0: Aztán.
1: Most kaptunk
0: pizzát.
1: Most nem kellett kérni. Kaptunk pénzt is, meg minden. Hát Láz játszott, Csehír játszott, meg egy linci ilyen hardcore zenekar. Mondjuk ilyen kintről, ilyen post-punk per hard. Ilyen post-punkos, nem tudom.
0: Hogy hívják őket?
1: Exception, vagy valami ilyesmi.
0: Nem is hallottam.
1: És, de így képek alapján meg ilyen hátszésoknak tűntek. De a fansztárban volt, és olyan sokan voltak, hogy így nem nagyon volt kedvem izzadni. Hogyha meg így bementem volna, akkor meg a Tamás lepogóz engem. Szóval a leginkább itt kint ücsörögtem, amikor éppen nem játszottam. De hát ilyen jó pofa volt. A fesztiválra végül nem maradtam, mert hogy így az utolsó pillanatban így átnézve a fellépők listáját úgy voltam vele, hogy mindegy, inkább hagyjuk. Mert nagyon oly. Nagyon olyosra sikeredett ez a...
0: Ez az aszfalt, ez micsoda?
1: Az is van jó banda.
0: Arra magyarázni a Gusztával, hogy az jó.
1: Abban Csizölben van egy francia tag, és akkor azt hiszem az játszik abban. Vagy valami ilyesmi. De ja, azok is ilyen skinheadek. Szóval ez kimaradt. A GBH-et azt úgy megnéztem volna talán, főleg, hogyha Gangsta Zoli is eljön.
0: Meg ha felveszed azt a GBH pólódat, amit a Pándi Balázs csinált.
1: Ja, arra mondjuk gondoltam. De hát az egészet így végigszenvedni, aztán meg így hajnalban még, aztán egy idegen városban így éjszaka.
0: Öreg vagy már ehhez?
1: Hát igen.
0: És tudod, mi az nem vagy öreg? Szégyenkezettek bulihoz, mert arra eljöttél.
1: Arra elmentem, igen.
0: És játszott a Druk, akiknek ez az első koncertjük, de nagyon nem hallatszott rajta, hogy az első koncert, szóval nagyon egyben
1: volt. Én nem értem neked ezt a meglepődésre. Tehát ezek az emberek már ilyen kb. 10-20 éve zenélnek, azért ezt nem felejtem mindenki.
0: A Haraldon kívül mindenkinek az első koncertje volt.
1: Hát jó, de attól függetlenül, hogyha 10-20 éve gitározol otthon, akkor 10-20 éve gitározol otthon, tehát hogy ott nem lesz az, hogy mi lesz az első bandád, ez olyan, mint hogyha fél éve gitároznál.
0: Hát, ja, én nem tudom, hogy 10-20 éve gitároznak-e otthon, de...
1: Mint hogyha ezt magyaráztam volna,
0: lehet.
1: Ezek nagyon régóta otthon.
0: Na jó, de nagyon izgultak meg ilyenek, tehát hogy közben
1: jó,
0: azért mégis egy
1: ezt én nem láttam.
0: Én se, de mondták.
1: Meg nem koncert után mondták nekem, hogy így hogy nekik az ott az első koncertjük.
0: Azért szerintem általában, ha nagyon profi emberek csinálnak új zenekart, az sem mindig úgy áll a színpadra, hogy olyan, mint hogyha már évek óta játszanának, hanem sokszor az első koncert az még egy kicsit szedetvedettebb.
1: Nem tudom igazából.
0: Na mindegy, de rajtuk nem haladszott, nagyon fasza volt.
1: Akkor majd, hogyha lesz az első balta fellépés, akkor majd így meg fogsz lepődni, hogyha jó lesz. De az első koncert...
0: Hát azon meglepődnék, tesó, júj! Nem. Lett már, ja, 1000 éve próbáltok is. És mi volt?
1: Nagyon izgulunk, hogy milyen lesz az első.
0: Ja, volt a gerinc, ami nagyon jó volt, nagyon a Gusztávóval játszani. Megint felvettünk most egy 11 számot. Holnap fogunk éneket felvenni hozzá, az ő részét legalábbis biztosan. Tök jó volt vele újra játszani ezeket a számokat, meg az új számokra is már kitalált dolgokat, és abból is volt, amit játszottunk, úgyhogy ez...
1: Ez abból is volt, amit megtartottunk.
0: Kellett egy kicsit rendőrködni rajta, de nem sokat. És aztán meg a Pletyka volt, akik itt a szuper koncertet adtak megint.
1: Most is az vágott így mellbe, hogy ezek milyen ilyen szomorú számok.
0: Szomorú?
1: Aha. Hát, hogy ilyen szomorú.
0: Ugye nők, akik velünk élnek, azok utálják az életüket?
1: Hát ez is elgondolkodható valahol. meg hogy tehát ez a kontraszt, hogy ilyen főleg, amikor énekelnek, akkor nagyon ilyen, nem tudom, ilyen szép.
0: Éteri.
1: Igen, ezen gondolkoztam, csak nem akartam mondani, hogy angyali vagy ilyenek. Tehát, hogy nagyon szép, de hogy a szövegek meg azok nagyon ilyen húsba vágóak tudnak lenni, hogyha az ember úgy belegondol az egészbe.
0: Ezért jó banda. Hallgassátok meg őket is, vegyétek meg a lemezüket, ha gondoljátok. Jöjjenek viszont a zenék, mert 20 perc veszünk, és általában 10-et szoktunk itt.
1: Na, hallgassunk zenék.
0: A tiéd jönnek.
1: Na.
0: Amiről azt se tudod, hogy mik vagy. Mit mondtál? Hogy nem mondtál valamit?
1: Hát azt nem írtam ki.
0: Csak nincs maga listra?
1: Nem írtam ki a számot.
0: Úristen, nagyon izgulok.
1: Címén.
0: Halljuk.

0: Mondhatod, kolléga.
1: Őrület, meg téboly, hátán téboly. Ami meg sem ütettük, hogy visszapodcastültünk, mert nem elég, hogy zokniban nem vagyunk, hanem mezitláb.
0: Igen.
1: Te meg félmeszkóban nyomod. Márjuk, ezt a rádióban is szoktad.
0: Nem, szoktam. De most a kanapémon
1: ülünk. Innen is
0: üzenjük
1: a rádiós kollégáknak, hogy ne gyakoroljatok annyit, hanem csináljátok műsorokat, vagy hagyjatok minket műsorokat csinálni.
0: Bazd
1: meg! Meg a póknak, hogy nyissanak ki hétfőn is, meg vasárnap, hogy tudjunk emberi időpontokba menni.
0: Slay!
1: Mert megérdemeljük. Egykoron mi voltunk ennek a rádiónak a zászlós hajói.
0: Volt olyan is.
1: Szóval lehet, hogy még mindig. Bár szerintem most már egy kicsit ilyen
0: két trottyos barom, akit meg odaenged.
1: Behugyozott demens fasz kezdik lenni.
0: Igen.
1: Kussoljanak már, és játszanak inkább technót.
0: Kb.
1: Vagy a fasz tudja. Nem tudom, most már...
0: Amikor mi DJ-zünk, akkor letekerik egy kicsit a hangerőt.
1: Beismerem, hogy mostanában nem szoktam hallgatni a beszélgetős műsorokat, alig vannak kb. Nem?
0: Nem tudom, mert bevallom én sem nagyon.
1: Számok, amiket játszottuk, az első zenekar a Matsui volt, és tőlük szólt a Go Go Boys című nóta. Japán hardcore punk. Dolgok, amiket szeretek. Biztos, ez egy kis lemez. Dead Voice a címe. Hallgassátok meg.
0: Manapságban nem jöhet neki.
1: Manapságban nem jöhet neki.
0: Nagy lemez lenne.
1: Kis lemez. Utána a svéd miniszter Döttől szólt a Krieg War című nóta, ami háború. Bacon Salonna.
0: Ez komplex.
1: Faszabanda. Miniszter Dött.
0: Szerintem ezt a Krieg War, és hogy...
1: halott miniszter, igen.
0: Hogy Krieg War, és hogy Bacon Salonna, szerintem ez már elhangzott ebben a műsorban.
1: Amúgy én is úgy emlékeztem, hogy ez a Krieg War, ez már volt, de...
0: Lehet egy másik.
1: De amikor rákerestem, akkor nem találtam ilyen.
0: Lehet, hogy régebben volt, mert csak a 80-valahanyadiktól kezdtük elírni, nem?
1: Lehet.
0: A deep headek azok tudni fogják.
1: Lehet valaki
0: üleszi,
1: de hát bazd meg, 8 évben játszották ezt a számot.
0: És valaki emiatt kiugrik az ablakon.
1: Ezt a faszságot. Ne ugorjatok ki emiatt az ablakon, nem éri meg.
0: Semmi miatt ne ugorjatok ki az ablakon.
1: Aztán hát max azért, mert egy trambulin van.
0: Igen, max.
1: Az első, vagy meg kaszkadőrök vagytok, és akkor ebből
0: gyakoroltok.
1: Élnek. Akkor dolgozzatok, mert a munkásosztály a mennybe megy.
0: Hát, legalábbis ezt ígéri a párt, az egyház, a tulajdonos.
1: Meg a Derkov Boys.
0: Igen.
1: Aztán a Piscimótól szólt a Prokuroro című nóta.
0: Prokuro?
1: Ez is egy...
0: Mint az az ember a Népszínház TV-n, akinek nem hallgattam meg a...
1: Zaj HC Banda.
0: ...mondását.
1: Hallgass meg, ami szexről beszélnek benne. És itt nagyon tanúságos.
0: Sokat lehet benne belőle tanulni?
1: Lehet. Nagyon divers. Amúgy, de... Jobb is, hogy nem álltam meg, mert én nem képviselem azt az utcát, én nem ott lakom.
0: De a Népszínház utcában nem kell ott lakni ahhoz, hogy abban a tévében... Hát... Az a lényeg, hogy ott átjársz, nem? De nem is jársz sokat arra,
1: de hát én mennyit haladok ott át? Azok az arcok azért látszik, hogy beleteszik a kilométert.
0: Bele.
1: Szóval vagy a Kispest TV, vagy a Kripta TV keressen meg engem.
0: New York, Párizs, Népszínház utca.
1: Vagy a Punk TV, vagy egy ilyesmi, de hogy ja, én csak áthaladóban vagyok.
0: Punk TV.
1: Hát ez kb. Az izé, nem? Az a... Milyen road? BR road? Mi az, hogy BR? Aki most mindenkivel interjút csinál.
0: Ja, az az Underground Rail... Aki a Dongátóval csinált interjút, de most meg a Koberával?
1: Hát...
0: Meg a Boris Attilával?
1: Végül is ez is egy izé. Ez kicsit olyan volt, hogy régen beszartam, most meg itt vagyok.
0: De ő az?
1: Igen.
0: Ez érdekes hasonlat volt.
1: Hát miért Dongátóval csinált interjút, nem tudom, 6-8 éve, 10 éve, és akkor most meg így gyűjtögeti ezeket az ilyen kicsit érdekesebb arcokat.
0: Na jó, de ez alapján be tudtad azonosítani, hogy kiről beszélek, úgyhogy működött.
1: Igen. Hát mindenki is be lehet azonosítani, régen beszartam, most meg itt ülök. Aztán a Psychotic Violence-től szólt a Napalm. Hú! Ez vajon azt jelenti, hogy kit napalmozzunk le?
0: Vagy hogy megijedünk a napalmtól. Napalm!
1: Lehet. Most akkor véget ért a háború, vagy nem ért véget a háború?
0: Melyik?
1: A Hormuci szorosban.
0: Ja, hát én most azt láttam csak, hogy őrjünk megint az a barom, nem?
1: Trumplis
0: tészta? Valamit anyázik a barom.

0: kis kastélya van?
1: Aha. Indítatnának háborút. Igen. Különböző kastélyok így zéj.
0: Nyilaszhatnák egymást. De két busz Angliában, nem? Na most erre rákeresek.
1: Hát, amely... talán ő is valamilyen arrafelé lehet. Két izé, hegylakó. És az anya sose adott koncertet, hogyha jól tudom.
0: És valami fura, ilyen fura, egyszer hallgattam róla egy podcastet, és abban azt mondták, hogy volt egy ilyen fura viszonya, hogy egy ideig azt hiszem együtt élt a producerével, meg a producer feleségével. Okay. De hogy nem volt köztük romantikus kapcsolat, de ilyen fura, ilyen trapple voltak.
1: Squatterek? És az utolsó szám pedig a The Flowers volt, és tőlük szólt a Food című nóta. Kajcsi.
0: Az finom.
1: Jó dolog.
0: Honnan valós ez a The Flowers?
1: Angol. Punk. Post-punk. Női post-punk.
0: Oxfordshire-ben lakik.
1: Két
0: Angliában.
1: Bush.
0: Igen. A Clifton...
1: És egy panelban vagy egy kastélyban?
0: Egy viktoriánus majorságban.
1: Na, hát az egy kastély.
0: Igen.
1: Innen, ahol mi vagyunk, az egy kastély. Innen, ahol két sarokra kristályt árulnak minden sarkon.
0: Itt, ezen a sarkon, nem két sarokra. Hát figyelj, így néz ki. Ez a legjobb rádiós műfaj, amikor képeket mutogatom.
1: Az nagyjából egy kastély.
0: Hát, vagy legalább ilyen
1: villa. Ez egy kémény, vagy egy torony?
0: Ez egy torony, szerintem. Hát, nem, kémény. De toronyszerű kémény.
1: És ennyi a vára, hogy néz ki?
0: Megnézzük azt is. És akkor melyik a jobb?
1: És akkor majd ilyen hatalmas ilyen kővető paritjával fognak így egymásnak menni.
0: Ennyi a
1: kászló. Hangágyuk meg ilyenek.
0: Hát azért az ennyiébb az meg, az sokkal inkább kastély. Hát ez beszarsz, hát ez egy vár, geci. Ez egy rendes vár. Nem?
1: Pedig azt gondolnám, hogy a két busznak mégiscsak több lóvéja van.
0: Hát, miért? Szerintem az Enya amúgy nagyobb pop hit volt a maximális itt.
1: Hát az Enya az max abban, nem tudom milyen novemberben, édes novemberben, vagy milyen faszom volt ez a Keanu Reeves film, amiben felszedi őt a beteg gágyi, és akkor egy hónapig döngetheti, aztán mondja, hogy off, mert meg fog halni. Vagy skinhead igazából, és akkor...
0: Hát de, hát nem tudom.
1: Egy hónapos
0: kar. Szóval a két busz azért az undergroundabb volt, nem? Világszinten.
1: Nem,
0: Magyarországon szerintem nem ismert.
1: Mint az Enya.
0: Szerintem igen. Na, de erre rákeresünk, amíg a zene megy.
1: Hát, szerintem
0: hogy ki nem. Volt a nagyobb commercial success, megmondja majd a Google.
1: De lehet, hogy az Enya olyan volt, mint a Zambó Jimmy, hogy az ilyen kicsit ambient, kicsit fura zenére szakosodott anyukák, azok így felvásároltak az összes kazettát a világon, és akkor abból egy kujára meggazdagodott, és nem ment a diszkóba, meg nem tudom, bicikliző tinik alatt, de...
0: Én erre tippelek, de mindjárt kiderítjük. Viszont most addig jöjjenek az én zeneim.
1: Jöjjenek.
0: Gyerünk!

0: Sziasztok! Amíg ti ezeket a számokat hallgattátok, én megtudtam,
1: Addig
0: hogy...
1: meg sem is külve vinyogtam a padlón.
0: Nem, de hogy...
1: Megint fasságokat beszélek.
0: De hogy Enya a maga idejében 80 millió albumot adott el világszinten.
1: És annyi ember a földön.
0: Ezzel szemben Kate Bush 25-30 millió...
1: Kínában mindenki vett egy anyalemezt.
0: ...millió albumot adott el. Ugyanakkor szerint... És még a net worth-e is nagyobb. Azt hogy mondják magyarul? Az ilyen összvagyon, vagy az, hogy mondják
1: hát,
0: ezt?
1: De amúgy ez nem összvagyon, hanem ilyen érték, le szokták mondani, ilyen piaci érték.
0: Piaci értéknek mondják? De egy embernek lehet piaci értéke?
1: Hát, amit szoktak mostában ilyet. Hát úgy valahogy, nem tudom pontosan, hogy milyen számítások alapján, de hogy így, hogyha értékesíteni magát, tehát nem az, hogy mondjuk a fekete piacon adod a szerveidet, hanem hogy nem tudom.
0: 150 millió a net worth-e az Enyának, és 45-60 a két Bushnak, és azt gondoltam volna, hogy az lesz a nagy...
1: Nem érdemes koncertezni.
0: Az lesz a nagy trükk, hogy a két Bush-t nagyon durván felkap virálissá vált a Stranger Things miatt. Ezzel szemben, mint kiderült, az Enya is nagyon virális lett a TikTokon egy ponton. Hogyha mind a kettejüket megdobta a streaming, úgyhogy Enya továbbra is nyerésre áll. Na figyeljetek, elmondom, hogy milyen zenéket játszottunk, se Enya, se két Bush nem volt, bár mindkettejüknek tiszta a munkásságát akár lehetett is volna. Az első szám a...
1: Az Enyától volt.
0: Igen. A Gráci Stuhlkreistól volt a Zucker, ami gondolom azt jelenti, hogy cukor.
1: Azt.
0: Ez egy...
1: székkrízis?
0: Nem, azt hiszem székkör. Azt hiszem azt jelenti, mert nem Stuhlkreisis, hanem Stuhlkreis. Ez egy gráci banda, akik nem ez a ház és brigád, hanem elvileg egy ilyen másik kör. Egy részük ilyen free technos bulikat, ilyen ingyenes bulikat szervez, ilyen illegális dolgokat. És onnan hallottam róluk, hogy a bécsi Urban Lurk kiadta a kazettájukat. És azt mondta Dominik, hogy nem tetszik az embereknek, és hogy... Élőben se szerették őket, mert sokat játszanak.
1: De jó,
0: az jogos.
1: De az visszaadta?
0: Hát azt mondta, hogy a Márkó, a lemezboltos Márkó, a Distra Vienna szervezője és a bécsi Steiner lemezbolt tulajdonosa azt mondta, hogy az összes riffet 80-as évekbeli német zenekaroktól lopták. Opa. És így, hát de ember, punk zene, ez, tehát, hogy... Jó reggelt kívánok, az összes riffet megírtak 40 éve, hagyjál már.
1: És neked tetszik, vagy így
0: kínozni
1: akarod a közönségenket?
0: Nem, szerintem nagyon szuper, és ez is lesz a disztromba. Úgyhogy akinek tetszett, az majd megveheti esetleg a koncerteken.
1: Nagyon kezdesz ilyen Instagram influenceri átváltozni. Hogy
0: ja, hogy mindig a disz...
1: Igen, hogy már nem csak az van. Tehát arról beszélsz, hogy azt játszol, amit meg lehet venni.
0: Ennyi. A második zenekar a New Yorki Mirástól volt a Soul Espento.
1: Ezt már tudtad szedni szólszikra?
0: Hey, I'm walking here.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hoppá.
0: Fent van.
1: Este legyen már online is, akkor
0: fasza lemez. Megmondom, összintén még nem is hallgattam teljesen végig. Az első felét hallgattam csak meg, és ez az elején van. Ilyen Dick Rajcenosen kezdődik. Nagyon tetszik, meg fogom majd hallgatni rendesen. Az előzőt is csomót hallgattam. Meg is vettem, talán. Azt hiszem, meg is van, igen.
1: Megvetted. Mert
0: előled vettem meg az izomerőszak pogótól, mi?
1: Aztán, amikor én megrendettem, akkor meg ilyen hajlott sarkulón jött.
0: Na, bazd meg. Sajnálom. Cseréljünk.
1: Mindegy.
0: A harmadik zenekar, a már emlegetett bécsi Drucktól volt a Schneller. Tudod, mit kell tudni erről a kazettáról, Viktor?
1: Ez is lesz a disztrót.
0: Már van. De erről másokat beszéltünk erről a bandáról. Ez az egyetlen ilyen rövidebb szám. Vannak ilyen kurva hosszú számok is rajta. Jó volt nagyon a koncertjük. Néha ilyen kifejezetten ilyen rendes krajtrok volt, néha meg ilyen gonosz krajtrok. Ilyen,
1: az milyen?
0: Hát, hogy ilyen diszonáns, nem dallamos dolgokat játszottak, de ugyanolyan ugyanolyan dark heavy krajtrok. Aztán volt a negyedik szám, az...
2: Ez a Lamecsú hangja.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
5: zongor.
2: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
2: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
4: Semmi sem víz kárba.
2: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádióban?
2: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne
2: van. Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

Sziasztok, ez a Ferronlines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun Rádió.
1: Szereted?
2: A
1: kísérletező?
2: Zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az?
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A.
2: Műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paika.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen, mutat ki a nyikorgós ajtó.

0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikala ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

Lamacson Rádió. És ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból. Pókbüfé, Nagyfuvaros utca. Üdvözlet Katának, Daninak, Endrének és Bettinának. A házigazda Attila S. És a szokásos elektronika, funk, diszkó, aztán house. Úgyhogy maradjatok velünk. Step by step, Lamacson.

Lamacson Rádió. És a Step by Step. Kilenc óra múlt, szóval a műsor felénél járunk már, kicsit túlmentünk. Ami most szól, az Hyatt DB, Nightlife, Rhythm Section, kiadó. Wide Wide West EP. De a tracklistát majd úgyis összeírom szokás szerint. A Lamacson oldalán a Step by Step műsornál keressétek az Archie és a tracklista. Én pedig megyek tovább egészen 10-ig. Step by Step, Lamacson.

az utolsó zene a mai műsorban. És ez Jacksonville Ecstasy in Starlight Night Code EP. Fonogram Bandcampről vásároltam meg. És ahogy mondtam is, a tracklista majd fenn lesz a Lamacson oldalán, a Step by Step-nél.

Az előző két órában Attila S. zenélt nektek. Köszi a figyelmet, szevasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Köszönjük.
1: A La Machun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
3: Felséges királyapák? Úgy gondoltuk, szóval...
4: Add ki a részünket!
5: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Az új dolgsúlyt a megyecskéket nem hagyta nyugodtan kíváncsiságát.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lakmacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lakmacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Tere! Mina olen Anne Vittik ja teen saadet Materialism. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun

0: Na mi van még?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?